0: lyst til at huste, huste, huste, mugger du dig. Med krøttem, høttem, høttem, med diskret tjek og tuste, mugger mod dem, mugger mod dem.
1: Hazai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
2: Naponta 260 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

hogy legyen mit mesélni, kezdjetek el élni. Kezdjetek szeretni, hogy legyen mind nevetni, hogy milyen bolond voltam, hogy neked udvarol.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem halt, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Ismét napos idő várható. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni hazánk pozícióit, mondta a miniszterelnök. Párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Exkluzív interjút adott az M1-nek Magyar Péter miniszterelnök Párizsban az elmúlt két nap tárgyalásairól. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. Magyarország és Ukrajna teljes körű megállapodásra jutott a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Ezt már a közösségi oldalán írta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti az ukrán jogrendbe. A kormányfő hangsúlyozta, ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balogh János országos rendőrfőkapitányt is, írja az Index. Posvai Gábor belügyminiszter döntése alapján Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás rendőrezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki lesz az új országos rendőrfőkapitány. Széles körű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Mint mondta, most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

Szép estét, Körment, köszöntöm a hallgatókat. Ha szerda este, akkor azt jelenti, hogy Sportpiac Tóth Gáborral. A következő nagyjából fél órában belemerülünk egy kicsit az elmúlt hetek sporteseményeibe. Lesz szó természetesen labdarúgásról és az elmúlt hét legnagyobb eseményéről, azaz a Budapesti Bajnokok Ligája döntőjéről. Belemerülünk egy kicsit a kosárlabda világába, megnézzük Fepo búcsúját, illetve azt, hogy az NBA-ben hogyan alakulnak a döntőbe vezető utak. Nem maradhat el természetesen a környéket érintő fontosabb sportesemények rangsora sem, megnézzük, hogyan végeztek a labdarúgó csapataink. De lesz szó még egy kis ökölvívásról és egy kis úszásról is. Maradjanak velünk, hamarosan kezdünk!

Kezdjük egy kis focival, és a legfontosabb eseménnyel, ami a közelmúltban az országunkat érintette sportszinten, méghozzá az, hogy a Puskás Arénában szombaton a Bajnokok Ligája fináléját rendezték. Ez az első BL finálé Pesten, és nem is akármilyenre sikeredett. A Bajnokok Ligája döntő még mindig beszédtéma szinte Európa bármely pontján, ahol sporttal foglalkoznak. A Paris Saint-Germain 120 percnyi játék után 11-es párbajban térdre kényszerítette az angol Arsenal együttesét. Paris Saint-Germain a Real Madrid óta az első olyan klub, amely meg tudta védeni a BL címét. Luis Enrique, az asztúriai zseni újabb aranybetűs lapot írt a történelem könyvekbe. 19 döntőből a 16. győzelmét aratta. A sajtó szerint a PSG türelme és taktikai érettsége volt a kulcs. Az angolok persze fájdalmasan élik meg. A Sun egyenesen igazságtalannak nevezi ezt, pláne úgy, hogy a negatív hős Gabriel Magalhães lett a 11-es párbaj végén, hiszen ő az égbe bikázta a saját büntetőjét. Különösen igazságtalan dolognak tűnik ez a brazil belső védővel szemben, pláne úgy, hogy az egész szezonja során kimagasló teljesítményt nyújtott mind a Bajnokok Ligájában, mind pedig a bajnokságban. De hát ilyen a sport, valaki a mennyországba lép, valaki pedig levonul a gyepről a pokolba.

Maradjunk még egy kicsit a nemzetközi futballnál, de egy kis magyar érintettséggel. Ne feledkezzünk meg a mieinkről, méghozzá Szoboszlai Dominikról és Kerkez Milosról sem. A Liverpoolnál új sorozat indult, a klub történetének 100 legjobb játékosát rangsorolják, és ebben most Szoboszlai Dominik is bekerült a 99. helyen. 147 meccs, 28 gól, rengeteg gólpassz, és azok a bizonyos szabadrugás gólok. Az Arsenal, illetve a Manchester City ellen. Nem véletlen az elismerés. Fontos még megjegyezni a magyar játékosok kapcsán, hogy Arne Slot elhagyta a Liverpool csapatát, és Andori Iraola veszi át a Liverpool kispadját. A két válogatott játékos szerepe azonban valószínűleg megkérdőjelezhetetlen. Pláne annak tekintetében, hogy Iraolánál kezdő volt még a Bournemouth-ban Kerkez, és Szoboszlai pedig a szezon legjobbja volt a Liverpoolnál.

Ha már labdarúgás és magyar vonatkozást említettünk, akkor jöjjünk egy kicsit haza, és nézzük meg, hogy mi újság az itthoni labdarúgásban. Mert hogy a Ferencváros bejelentette, hogy Borbély Balázs lesz az új vezetőedzője. A 46 éves szakember az Etótól érkezik, ahol bajnoki címet nyert frissen. A váltás azért is jelentős, mert hosszú idő után áll újra magyar szakvezető az Üllői út kispadjára. Borbély 2019 és 2022 között már dolgozott a Ferencváros keretein belül, így jól ismeri a közeget. Feladata a nemzetközi porond és a hazai dominancia megőrzése lesz. Természetesen ennek nem igazán örülnek Győrben, ugyanis ott még Borbéllyal képzelték el a következő szezont, illetve a BL rájátszást. De hát ennyit számít a lojalitás, na meg a ferencvárosi szív és az a sok-sok pénz, amit valószínűleg Borbénak ígértek.

Most pedig, ahogyan ígértem, csúszunk át egy kicsit a parkettára, hiszen az NBA döntő a csúcspontjához érkezett. A párharc 1999 után ismétli önmagát, vagyis San Antonio Spurs kontra New York Knicks meccset fognak rendezni, vagyis meccseket. A szakértők szerint a Spurs erőssége egyértelműen az a Victor Wembanyama, akit ma már űrlényként emlegetnek. A 230 cm-es francia játékos a liga védő MVP-je lett. Olyan blokkok és három pontosok tartoznak a nevéhez, amiket korábban elképzelhetetlennek tartottak a francia játékostól. Ugyanakkor a Knicks 53 év után éhes a bajnoki gyűrűre. Jalen Brunson a vezérük, de Karl Anthony Towns és Mikal Bridges is kiváló formában vannak. A Knicks a Cleveland elleni söprés után pihentebb, míg a Spurs egy 7 meccses kőkemény csatából érkezett az OKC ellen. Kérdés, hogy Wembanyama védelme képes lesz-e megállítani a Knicks 53 pontos átlagát. Ez a döntő a kosárlabda taktikai csúcs találkozója lesz. Érdekesség, hogyha az NBA szuperdöntője elhúzódik, akkor akár a labdarúgó világbajnokság döntőjével is egybeeshet az időpont, ugyanis a kettő majdhogy nem átfedésben történhet meg majd a nyáron. Kérdés, hogyan bírja ezt majd el New York, és hogyan bírják el ezt majd az emberek? Ismerve a major sportok szerelmeseit, illetve az amerikai sportrajongókat, valószínűleg a kosárlabdát választanák majd többen. De ez már a jövő zenéje.

És akkor jöjjön most minden körmendi kedvenc pillanata, vagyis az Aegis körmend percek. Kosárlabda csapatunk számára ugyanis. A bajnoki szezon vége nem csupán a statisztikákról és a tabellán elfoglalt helyezésről szól, hanem egy olyan pillanatról, amelyre minden szurkoló, játékos és szakvezető hosszú évekig emlékezni fog. A Pécs ellen 118-98-as győzelemmel záruló mérkőzés csak a díszlet volt. A főszerepben egyetlen ember állt, a csapatkapitány, a pályán töltött 25 esztendő után végleg visszavonuló ikon, Ferenc Csaba, azaz mindenki fepúja. Amikor az utolsó dudaszó előtt elcsendesedtek a hangszórók, a körmendi tábor átvette az irányítást. A lelátón kibontakozó látványos élőkép nem csak egy játékosnak szólt, hanem a klubhűségnek, a város identitásának. A sportcsarnok falai között bezárult a csend, majd a tisztelet moralja töltötte meg a teret, amikor a közönség megköszönte azt a negyed évszázadot, amely alatt Fepu a pályán hagyta a szívét. A szezon korán sem volt könnyű út, az alsóházi küzdelmek során a csapat légiósok nélkül szűk rotációval a nehézségek keresztüzében sokszor emberfeletti teljesítményre kényszerült. Elég csak az Alaegerszeg elleni 101-99-es egészen drámai és heroikus bravúra gondolnunk, amely bebizonyította, ha a technikai keretek korlátozottak is, a körmendi szív mindent felülír. Ez a csapat és az edzői stáb megmutatta, hogy a kosárlabda körmenden még mindig jóval több, mint egy sportág. Közösség és összetartozás. Ferenc Csaba karrierje pedig ennek a közösségnek a legfényesebb példája. Bár a 2025-26-os bajnokság lezárult, Fepu öröksége tovább él. Köszönjük azokat a felejthetetlen perceket, a tripla esőket, a vezérletet és a példát, amit az utódoknak mutattál. Köszönjük Fepu, a legenda mostantól a lelátóról nézi, ahogy a csarnok tovább élteti a nevét. Hey!

Természetesen a végére hagytunk egy kis regionális sportéletet. Pataki Barnabás az új generáció ökölvívó iskola sportolója, a 8. Grand Prix Zagreb nemzetközi tornán hozott el bronzérmet, kiválóan boxolva a világbajnoki szintű olasz ellenfele ellen. Uszonyos úszásban Szekeres Dorka lett a Diák Olimpia királynője 2 aranyéremmel, azonban Danyi Emma 3 dobogós helyezéssel is gazdagította a városunk dicsőség listáját. Gratulálunk neki! Végezetül egy kis labdarúgás, a Tuti Textil Körmend VS-e a 7. helyen zárta a szezont. A megyei első osztályú csapatunk helyzete még bizonytalan, az utolsó helyről várják a döntést, hogy a másodosztályú átrendeződések után mi lesz a sorsuk.

Ennyi fért a mai sportpiacba. Búcsúzik a szerkesztő és a műsorvezető Tóth Gábor. Maradjanak velünk, jó zenehallgatást, és ne feledjék, ez az a műsor, ahol a Vármegye és a világsportja találkozik. Szép estét, Körme!

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Holnap ismét napos idő lesz. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni hazánk pozícióit, mondta a miniszterelnök. Újabb zalaegerszegi utcákon találtak aszbesztes kőzózalékot. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Exkluzív interjút adott az M1-nek Magyar Péter miniszterelnök Párizsban az elmúlt két nap tárgyalásairól. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. Magyarország és Ukrajna teljes körű megállapodásra jutott a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Ezt már a közösségi oldalán írta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti az ukrán jogrendbe. A kormányfő hangsúlyozta, ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balog János országos rendőrfőkapitányt is, írja az Index. Posvai Gábor belügyminiszter döntése alapján Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás rendőrezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki lesz az új országos rendőrfőkapitány. Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Mint mondta, most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8 Körment rádiója. Ráfangolva.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Ismét napos idő várható. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni hazánk pozícióit, mondta a miniszterelnök. Párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Exkluzív interjút adott az M1-nek Magyar Péter miniszterelnök Párizsban az elmúlt két nap tárgyalásairól. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. Magyarország és Ukrajna teljes körű megállapodásra jutott a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Ezt már a közösségi oldalán írta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti az ukrán jogrendbe. A kormányfő hangsúlyozta, ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balogh János országos rendőrfőkapitányt is, írja az Index. Posvai Gábor belügyminiszter döntése alapján Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás rendőrezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki lesz az új országos rendőrfőkapitány. Széles körű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Mint mondta, most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Sütöm a balapozok, egy csinibabá

0: Hazai turné. Naponta 260 percben. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Astoria.

0: Hát jó.
1: Szevasz, Laci, mi a helyzet?
0: Szia, Laci. Ne, hogy hallgattam ezt a dalt, hogy ez biztosan erről a Lujzáról szól, csak...
1: Persze, mire gondolsz?
0: Nem, nem így ismertelek meg, tehát azért nem egy ilyen kedvesebb srác vagy, nem?
1: Tehát, hogy... Na jó, igazad van, de nem lesz nél. Ez az, az rólam szól!
2: Mindig jön egy másik. Mindig jön egy másik, attól félsz, hogy a szív elászik. Ó, majd jön egy másik.

Nevem kell, nekem egy szép meg egy menedzser. Látom bánod, hogy leléptél, azt megértem. Mert míg az álmokon nevettél, addig elértem. Lett pénz, kéne te benézted. Az úgy

0: Sörmend és a világhírei a 99.8-on.
1: A nyári kínálatban marad a körmendi pelikán szelet. Légy ott a kertben, ingyenes programokkal várja a látogatókat a Körmendi Múzeum. Mintegy 50%-kal nőtt a tengerpartokra repülő magyarok száma. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A nyári kínálatban marad a körmendi pelikán szelet. A hétvégén lehetett először megkóstolni az új körmendi süteményt, amely a pelikán szelet nevet kapta. A tradíció és innováció az étkező asztalon a Batyány család desszertjei újra gondolva című program keretében alkották meg az édességet. A finomság a múlt, a jelen és a jövő összekapcsolását jelképezi, mondta a rádiónknak Papné Horváth Ildikó, a körmendi mini cukrászda tulajdonosa.
2: Fő szempont volt, hogy olyan alapanyagok kerüljenek a süteménybe, amely Batyánya kertjében megtalálható volt. Így került a sütibe a málna, illetve a másik irányvonal az pedig az volt, hogy egyik címerállata a Batyányaknak a pelikán volt, és ezt a színvilágot próbáltuk visszahozni a süteménybe. Így került egy citrusos nehéz piskóta a sütibe, ez az alapja. A Batyányák címerében a sárga szín fellelhető, akkor a pelikán ugye fehér szín pedig a fehér csoki adja meg. Illetve tettünk bele citromhéj reszeléket, kandírozott citrom kockák vannak még benne. Ez egy kicsit ilyen frissítő, tehát nyárias süteményt képzeltünk el, és a fehér csokis krémbe tettünk liofilizált málnát, a tetejét pedig fehér csoki réteggel vontuk be. Szeretnénk ezt a süteményt bevezetni a Batyányi szelet mellett, szeretnénk, hogyha ez is körment, idézőjelben második süteménye lenne.
1: Légy ott a kertben ingyenes programokkal várja a látogatókat a Körmendi Múzeum. Idén is csatlakozik a Rendezvous in European Gardens elnevezésű európai eseménysorozathoz, amelynek keretében június 6-án több ingyenes programmal várják az érdeklődőket a várkertben. Pogács Monika információi következnek.
3: A programok sorát pénteken 14 órakor a Hivalkodó és rejtőzködő látnivalók a Várkertben című természetismereti séta nyitja meg, amelyet dr. Szinetár Csaba vezet. A résztvevők megismerhetik a történeti kert természeti értékeit, az évszázados fákat, a terület gazdag madár- és rovarvilágát, valamint betekintést nyerhetnek a holtág élő világába is. A séta során leleplezik Salomon Gessner költő emlékkövének új tábláját is. A program a kastély főépülete elől indul. 15 órától az Édességláda projekt keretében kutas, keres, nyert címmel játékos kincskeresésre várják a családokat és a fiatalabb korosztályt. A résztvevők édességeket nyerhetnek. A találkozási pont szintén a kastély főépülete előtt lesz. A délután 16 órakor kezdődő kert történeti sétán Móricz Péter vezetésével ismerhetik meg az érdeklődők a várkert múltját, épített örökségét és nevezetes látványosságait. Az idei esemény mottójához, a látvány témájához kapcsolódó program során a résztvevők felkeresik a barokk szoborcsoportokat, a klasszicista obeliszket, a II. Világháborús emlékművet és a vadászlakot is. Csapadékos időjárás esetén a programok elmaradnak. A rendezvény valamennyi programja ingyenesen látogatható.
1: Forgalomkorlátozás a Markusovszky kórház területén. Elkezdték javítani a beházást a Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház manuális tömbjének kampfolyosóin. A kivitelezési munkák hétfőn kezdődtek és várhatóan június 24-ig tartanak. Addig a szökőkút felé vezető út jobboldali bejárati sávját lezárták. A gépjármű forgalom a baloldali kijárati sávon haladhat majd mindkét irányban, ezért a közlekedőktől fokozott figyelmet és óvatosságot kérnek. Népi kézműves kiállítás nyílt a hétvégén a körmendi Batyány kastély Szalaterrana galériájában, ahol helyi és a térségben élő alkotók munkáit tekinthetik meg az érdeklődők június végéig. A kiállítást Móricz Péter történész, muzeológus, a dr. Batyán Stratmann László Múzeum vezetője nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta a népi kézművesség hagyományőrző szerepét, valamint a helyi közösségek kulturális értékeinek megőrzésében betöltött jelentőségét. A népi kézműves kiállítás június 28-ig látogatható. Egy parkoló személyautó műszerfala gyulladt ki Körmenden a Vasút mellék utcában, közölte a katasztrófa védelem. A tájékoztatás szerint a lángok a város hivatásos tűzoltóinak kiérkezése előtt kialudtak, ezután hőkamerával átvizsgálták a járművet, hogy kiderüljön maradt rejtett izzás, majd további tűzveszély, személyi sérülés nem történt, a tűz keletkezésének okát vizsgálják. mintegy 50%-kal nőtt az európai tengerparti desztinációkra repülővel utazni készülő magyarok száma az előző év azonos időszakához képest. A város látogatásoké 18%-kal bővült, a tengeren túli utakra a foglalások száma 19%-kal maradt el a tavalyitól, közölte a repjegy.hu online foglalási portál az MTI-vel a legfrissebb foglalási adatai alapján. Kiemelték a top úti célok között meglepetés Tirana, amely a foglalási listán a 24. helyről a 7. ugrott, és 259%-os utasszám növekedést mutat. A következő V4 miniszterelnöki csúcson Magyar Péter javasolni fogja a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnöknek a visegrádi együttműködés kibővítését. Erről a magyar miniszterelnök a Friedrich Merz német kancellára folytatott megbeszélése utáni közös sajtótájékoztatón számolt be Berlinben. Magyar Péter azt mondta, javasolni fogja, hogy hívják meg Ausztriát, Németországot vagy akár Horvátországot, Szlovéniát, Romániát is, és építsünk egy erős Közép-Európát közösen, hozzátette, ez infrastruktúrális, gazdasági és kulturális együttműködést jelent. A jelenlegi globális helyzetben fontolóra kell venni Norvégia EU csatlakozását, jelentette ki a Financial Times brit napilap számában megjelent interjúban a norvég külügyminiszter, aki felidézte, hogy a korábbi évtizedek kedvező globális környezetében Norvégia két népszavazáson is 1972-ben, majd 1994-ben elvetette a teljes jogú csatlakozást. A norvég külügyminiszter szerint azonban a mostani megőrült világban Norvégiának újra kell gondolnia az EU-hoz fűződő viszonyát.
0: Sporthírek.
1: Új helyet kell találni Lionel Messi 21 méteres szobrának, miután az indiai Kolkatában felállított óriási alkotás az eredeti helyén nem áll stabilan, ledőlhet. A 8-szoros aranylabdás és világbajnok argentin sztár szobrát tavaly decemberben Messi látogatásához időzítve állították fel. Ám bejelentések szerint a gigantikus építmény, amely Messit a világbajnoki trófeával a kezében ábrázolja, erőszélben veszélyesen kilengett.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma több órás napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, csapadék nem valószínű. Mérsékelt helyenként élénk lesz a nyugati délnyugati szél, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Időjárási front nem lesz térségünkben, de a frontérzékenyeknél továbbra is előfordulhatnak kellemetlen tünetek.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

99.8 Görmend FM.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8. A város rádiója, rád hangolva.

0: Mi magyarok.
1: Az első 100 év királya Kubala László. Az FC Barcelona 1999-es centenáriumán megkérdezte szurkolóit, hogy ki volt a klub addigi legjobb labdarúgója. Az első ötben végzett Stoichkov, Romário, Cruyff, Maradona, de a győztes Kubala László lett. Kétméteres szobra 2009 óta a Camp Nou stadion központi helyén áll. Az alkotás azt a pillanatot ragadja meg, amikor az erőtől duzzadó Kubala éppen lövésre lendíti jobb lábát. A ma 98.772 férőhelyes lelátó bővítésére azért volt szükség az 50-es években, mert a szurkolótábor megduplázódott. Ennek oka honfitársunk pazarjátéka volt. Kalandos úton jutott el a sikerig. 1927-ben született Budapesten, és már gyerekként együtt focizott Puskás Ferenccel. A katonai behívó elől Pozsonyba menekült, ahol a szlován játékosa lett, és 6 mérkőzésen szerepelt a csehszlovák válogatottban. Az ottani behívó elől visszatért Magyarországra, és 1948-ban 3 meccsen felhúzhatta a magyar címeres mezt. A kommunista hatalomátvétel után Olaszországba emigrált, és ottani magyarokból Hungária néven csapatot verbuvált, amely legyőzte a Barcelonát, az Espanyolt és a VB-re készülő spanyol válogatottat is. Ezután szerződtette a Barca, amelynek színeiben 10 év alatt 329 mérkőzésen 256 gólt szerzett. 4-szeres bajnok, 5-szörös kupagyőztes és 19-szeres spanyol válogatott lett. 1969-től 1980-ig Spanyolország szövetségi kapitánya volt, majd a barcelonai olimpián az ő irányításával nyert aranyérmet a hazai csapat. Kubala László 2002-ben, 74 éves korában Barcelonában hunyt el.
0: A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Nonprofit Kft. Készítette.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nemzetközi kastélyhálózathoz csatlakozott a körmendi. Drogkereskedők ellen emeltek vádat. Több vasúti kocsi kell a nyári csúcsidőszakban. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nemzetközi kastélyhálózathoz csatlakozott a körmendi Batthyen-Stadtmann kastély. Új lehetőségeket nyithat meg Körmend kulturális turizmusában, hogy a Batthyen-Stadtmann kastély hivatalosan is csatlakozott a közel 4 évtizedes múltra visszatekintő nemzetközi kastélyúthálózathoz. A csatlakozást a burgellandi Güssing várában tartott sajtótájékoztató jelentették be, ahol aláírták a tagsági megállapodásokat. A Batthyen-Stadtmann kastély mellett a kőszegi Jurisics vár is a hálózat tagjává vált, így a Schlösserstrasse történetében először magyarországi helyszínekkel bővült. Irodalmi pályázatot hirdetett a Vasvár Népfőiskola egyéni nevezőknek vagy osztályoknak. Az általános iskolai vagy középiskolai jelentkezők ingyenes osztálykirándulást vagy tábort is nyerhetnek. Képzőművészeti és versmondó kategória is szerepel a kiírások között. Várják az általános és középiskolásoktól is a videón benyújtott versmondó pályázatokat, mondta Ernagy Krisztina, a Vasvár Népfőiskola munkatársa.

0: Majkra utazik a Haraszti falui festőrestaurátor emlékkiállítása. Haraszti Margit Miroslava Mirko Haraszti faluból származó festőrestaurátor művész emlékkiállítását a Körmendi Múzeum mutatta be először tavaly augusztusban. Azóta az anyagot már több helyen is kiállították, legközelebb Majkon nyílik az életművet bemutató tárlat. Várnak körmendi csatlakozókat is az utazáshoz, tájékoztatott Bálint Csaba kurátor, amatőr helytörténeti kutató.
1: Amikor tavaly megvolt az emlékkiállítása, életmű kiállítása Mirkónak, akkor összejött a kuratórium, ugye Boris Péter a körmendi Batthyány Múzeum vezetője, munkatársa a történész Lóránt Andrea is, jó magam, és átbeszéltük, hogy mi lesz a képeknek, a tablóknak a sorsa, és arra jutottunk, hogy visszük tovább a kiállítást, megpróbáljuk tovább vinni, úgyhogy azóta volt ugye Haraszti faluban egy pár napot, illetve Szombathelyen volt a kiállítása a Egyhed megyei könyvtár és a Bernát kollégiumnak az épületében, és most Majkra érkezünk, de hogy miért Majkra? Hát olyan helyre igyekszünk felajánlani a kiállítást, ahol a Mirka, ahol a művész, ahol Mirko dolgozott, így Majka következő, ahol június 5-én lesz a kiállítás megnyitva.
0: Azonnali beavatkozásokról döntött Őri Szent Péter képviselő testülete az aszbeszttel érintett területek biztonságos tétele érdekében. A cél a lakosság, különösen a gyermekek egészségének védelme, a végleges megoldásról szóló központi döntések megszületéséig. Őr Zoltán polgármester tájékoztatása szerint az óvoda melletti parkolót geotextíliával fedik le, amelyre tömörített vörös kavics réteg kerül. Elővigyázatossági intézkedésként kicserélik az óvoda homokozóinak homokját is. Hasonló technológiával kezelik a rendezvényterületek egy részét. A városvezetés közölte az intézkedések célja, hogy a közösségi terek és rendezvényhelyszínek biztonságosan használhatók maradjanak, ennek megfelelően továbbra is készülnek az idei őrségi vásár megrendezésére. Kábítószer kereskedelem miatt emelt vádat két férfival szemben a szombathelyi járási ügyészség, akik a vád szerint több vasi településen köztük Körmenden is értékesítettek kábítószert, közölte a Vasvár megyei főügyészség. A vádélet szerint a két férfi Szombathelyen, Körmenden és Rábafüzesen árult kokaint, amelynek összértéke meghaladta 2 millió forintot. Az ügyészség végrehajtandó szabadságvesztést javasol, és elkoboznák a bűncselekményből származó vagyont is. A két férfi büntetőjogi felelősségéről a szombathelyi járásbíróság dönt. Több vasúti kocsi kell nyáron. Már megérkezett Magyarországra az első osztrák vasúttól kölcsönzött első osztályú légkondicionált Intercity kocsi, és a nyár folyamán további járművek is forgalomba állhatnak a zsúfoltabb időszakokban, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Egyben megerősítette, a nyári csúcsidőszakra javítani kell az utastájékoztatást, bővíteni szükséges a pótlóbuszos kapacitásokat, valamint több vasúti kocsit kell forgalomba állítani. Magyarország őszintén szabadon, szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, konstruktív partner lesz, ezt mondta a magyar Péter miniszterelnök Berlinben. A kormányfő kiemelte, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az új MFF tárgyalásokról, az illegális migráció elleni küzdelmekről, a versenyképességről vagy külpolitikai kérdésekről. 14. Leó pápa felkívánja gyorsítani a Vatikán energiafüggetlenségét szolgáló megújuló energiafejlesztéseket, ezért létrehozta a Naptestvér Alapítványt. Ez a Vatikán teljes villamos energiaellátását biztosítani hivatott beruházás megvalósításáért és működtetéséért felel majd. A projekt még Ferenc pápa kezdeményezésére indult 2024-ben. A beruházás helyszíne 424 hektáros, vagyis jóval nagyobb a Vatikán város területénél.
2: Sporthírek.
0: Az idő eredményét a győzeleménél is fontosabbnak tartja Kozák Luca, aki múlt pénteken 12,66 század másodperces országos csúccsal megnyerte a női 100 méteres gátfutást, a lengyelországi aranykategóriás nemzetközi atlétikai versenyet. A 30. születésnapját éppen hétfőn ünneplő sprinter azt mondta, mivel már majdnem 4 éves volt az addigi rekord, lényegesnek érezte, hogy sikerüljön megjavítani.
2: Időjárás jelentés.
0: Ma több órás napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, csapadék nem valószínű. mérsékelt, helyenként élénk lesz a nyugati délnyugati szél, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Időjárási front nem lesz térségünkben, de a frontérzékenyeknél továbbra is előfordulhatnak kellemetlen tünetek.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban is verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz. Az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
0: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
3: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
0: Reklámot hallottak! És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt.

0: az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pálya utca 3 per C alatt.
1: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingenszigetelünk.hu weboldalon.
2: Buongiorno, signorina e signora! Sono Marcello Napoliból! 12 éve élek itt Magyarország. Sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvá. Azok a bellissimo növények, oddio! Pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
3: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
4: Készen állsz a megye legnagyobb rangadójára? Június 7-én a Telekesi Sportpályán elszabadul a futballláz, olyan nevek lépnek pályára, akikért egy ország rajongott. Délután 2-től Telekes Medosz Lenti Tie előmérkőzés, 17 órától pedig jön a Csúcs Derbi. Ferencváros ZTE öreg fiúk gála. Kapunyítás 13 órakor. Szurkoljuk ki együtt a győzelmet.
5: Reklámot hallottak.
6: 99.8
5: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
7: A nyári kínálatban marad a körmendi pelikán szelet. Légy ott a kertben, ingyenes programokkal várja a látogatókat a Körmendi Múzeum. Mintegy 50%-kal nőtt a tengerpartokra repülő magyarok száma. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A nyári kínálatban marad a körmendi pelikán szelet. A hétvégén lehetett először megkóstolni az új körmendi süteményt, amely a pelikán szelet nevet kapta. A tradíció és innováció az étkező asztalon a Batyány család desszertjei újra gondolva című program keretében alkották meg az édességet. A finomság a múlt, a jelen és a jövő összekapcsolását jelképezi, mondta a rádiónknak Papné Horváth Ildikó, a körmendi mini cukrászda tulajdonosa.
8: Fő szempont volt, hogy olyan alapanyagok kerüljenek a süteménybe, amely Batyánya kertjében megtalálható volt. Így került a sütibe a málna, illetve a másik irányvonal az pedig az volt, egyik címerállata a Batyányaknak a pelikán volt, és ezt a színvilágot próbáltuk visszahozni a süteménybe. Így került egy citrusos nehéz piskóta a sütibe, ez az alapja. A Batyányák címerében a sárga szín fellelhető, akkor a pelikán ugye fehér szín pedig a fehér csoki adja meg, illetve tettünk bele citromhéj reszeléket, kandírozott citrom kockák vannak még benne. Ez egy kicsit ilyen frissítő, tehát nyárias süteményt képzeltünk el, és a fehér csokis krémbe tettünk liofilizált málnát, a tetejét pedig fehér csoki réteggel vontuk be. Szeretnénk ezt a süteményt bevezetni a Batyányi szelet mellett, szeretnénk, hogyha ez is körment, idézőjelben második süteménye lenne.
7: Légy ott a kertben ingyenes programokkal várja a látogatókat a Körmendi Múzeum. Idén is csatlakozik a Rendezvous in European Gardens elnevezésű európai eseménysorozathoz, amelynek keretében június 6-án több ingyenes programmal várják az érdeklődőket a várkertben. Pogács Mónika információi következnek.
9: A programok sorát pénteken 14 órakor a hivalkodó és rejtőzködő látnivalók a Várkertben című természetismereti séta nyitja meg, amelyet dr. Szinetár Csaba vezet. A résztvevők megismerhetik a történeti kert természeti értékeit, az évszázados fákat, a terület gazdag madár- és rovarvilágát, valamint betekintést nyerhetnek a holtág élő világába is. A séta során leleplezik Szalomon Gessner költő emlékkövének új tábláját is. A program a kastély főépülete elől indul. 15 órától az Édességláda projekt keretében Kutas, keres, nyer címmel játékos kincskeresésre várják a családokat és a fiatalabb korosztályt. A résztvevők édességeket nyerhetnek. A találkozási pont szintén a kastély főépülete előtt lesz. A délután 16 órakor kezdődő kert történeti sétán Móricz Péter vezetésével ismerhetik meg az érdeklődők a várkert múltját, épített örökségét és nevezetes látványosságait. Az idei esemény mottójához, a látvány témájához kapcsolódó program során a résztvevők felkeresik a barokk szoborcsoportokat, a klasszicista obeliszket, a II. Világháborús emlékművet és a vadászlakot is. Csapadékos időjárás esetén a programok elmaradnak. A rendezvény valamennyi programja ingyenesen látogatható.
7: Forgalomkorlátozása a Markusovszky kórház területén. Elkezdték javítani a beázást a Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház manuális tömbjének kampfolyosóin. A kivitelezési munkák hétfőn kezdődtek és várhatóan június 24-ig tartanak. Addig a szökőkút felé vezető út jobboldali bejárati sávját lezárták. A gépjármű forgalom a baloldali kijárati sávon haladhat majd mindkét irányban, ezért a közlekedőktől fokozott figyelmet és óvatosságot kérnek. Népi kézműves kiállítás nyílt a hétvégén a körmendi Batthyány kastély Szalaterrana galériájában, ahol helyi és a térségben élő alkotók munkáit tekinthetik meg az érdeklődők június végéig. A kiállítást Móricz Péter történész, muzeológus, a dr. Batthyán Stratmann László múzeum vezetője nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta a népi kézművesség hagyományőrző szerepét, valamint a helyi közösségek kulturális értékeinek megőrzésében betöltött jelentőségét. A népi kézműves kiállítás június 28-ig látogatható. Egy parkoló személyautó műszerfala gyulladt ki Körmenden a Vasút mellék utcában, közölte a katasztrófa védelem. A tájékoztatás szerint a lángok a város hivatásos tűzoltóinak kiérkezése előtt kialudtak, ezután hőkamerával átvizsgálták a járművet, hogy kiderüljön, maradt-e rejtett izzás, vagy további tűzveszély, személyi sérülés nem történt, a tűz keletkezésének okát vizsgálják. Mintegy 50%-kal nőtt az európai tengerparti desztinációkra repülővel utazni készülő magyarok száma az előző év azonos időszakához képest. A város látogatásoké 18%-kal bővült, a tengeren túli utakra a foglalások száma 19%-kal maradt el a tavalyitól, közölte a repjegy.hu online foglalási portál az MTI-vel a legfrissebb foglalási adatai alapján. Kiemelték, a top úti célok között meglepetés Tirana, amely a foglalási listán a 24. helyről a 7. ugrott, és 259%-os utasszám növekedést mutat. A következő V4 miniszterelnöki csúcson Magyar Péter javasolni fogja a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnöknek a visegrádi együttműködés kibővítését. Erről a magyar miniszterelnök a Friedrich Merz német kancellárral folytatott megbeszélése utáni közös sajtótájékoztatón számolt be Berlinben. Magyar Péter azt mondta, javasolni fogja, hogy hívják meg Ausztriát, Németországot vagy akár Horvátországot, Szlovéniát, Romániát is, és építsünk egy erős Közép-Európát közösen, hozzátette, ez infrastrukturális, gazdasági és kulturális együttműködést jelent. A jelenlegi globális helyzetben fontolóra kell venni Norvégia EU csatlakozását, jelentette ki a Financial Times brit napilap számában megjelent interjúban a norvég külügyminiszter, aki felidézte, hogy a korábbi évtizedek kedvező globális környezetében Norvégia két népszavazáson is 1972-ben, majd 1994-ben elvetette a teljes jogú csatlakozást. A norvég külügyminiszter szerint azonban a mostani megőrült világban Norvégiának újra kell gondolnia az EU-hoz fűződő viszonyát.
5: Sporthírek.
7: Új helyet kell találni Lionel Messi 21 méteres szobrának, miután az indiai Kolkatában felállított óriási alkotás az eredeti helyén nem áll stabilan, ledőlhet. A 8-szoros aranylabdás és világbajnok argentin sztár szobrát tavaly decemberben Messi látogatásához időzítve állították fel, ám bejelentések szerint a gigantikus építmény, amely Messit a világbajnoki trófeával a kezében ábrázolja, erőszélben veszélyesen kilenge.
5: Időjárás jelentés.
7: Ma több órás napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, csapadék nem valószínű. Mérsékelt, helyenként élénk lesz a nyugati-délnyugati szél, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Időjárási front nem lesz térségünkben, de a frontérzékenyeknél továbbra is előfordulhatnak kellemetlen tünetek.
5: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Jó árdiszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, 1,5 literes Kinli termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj 2 darab Peroni 1,5 literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd 1 darab ajándék alkoholmentes 1,5 literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum 2 ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Készen állsz a megye legnagyobb rangadójára? Június 7-én a Telekesi Sportpályán elszabadul a futballláz, olyan nevek lépnek pályára, akikért egy ország rajongott. Délután 2-től Telekes Medosz lenti tie előmérkőzés, 17 órától pedig jön a csúcsderbi. Ferencváros ZTE öreg fiúk gála. Kapunyítás 13 órakor. Szurkoljuk ki együtt a győzelmet!
2: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
3: Reklámot hallottak!
0: És most!
4: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Készen állsz a megye legnagyobb rangadójára? Június 7-én a Telekesi Sportpályán elszabadul a futballláz. Olyan nevek lépnek pályára, akikért egy ország rajongott. Délután 2-től Telekes Medosz Lenti Tie előmérkőzés, 17 órától pedig jön a Csúcs Derbi. Ferencváros ZTE öreg fiúk gála. Kapunyítás 13 órakor. Szurkoljuk ki együtt a győzelmet.
2: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
3: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
4: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
3: Ciao, ciao bella!
5: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink, 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinli termékek, csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Nemzetközi kastélyhálózathoz csatlakozott.

0: csatlakozott a körmendi. Drogkereskedők ellen emeltek vádat. Több vasúti kocsi kell a nyári csúcsidőszakban. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nemzetközi kastélyhálózathoz csatlakozott a körmendi Batthyen-Stadtmann kastély. Új lehetőségeket nyithat meg Körmend kulturális turizmusában, hogy a Batthyen-Stadtmann kastély hivatalosan is csatlakozott a közel 4 évtizedes múltra visszatekintő nemzetközi kastélyút hálózathoz. A csatlakozást a burgellandi Güssing várában tartott sajtótájékoztató jelentették be, ahol aláírták a tagsági megállapodásokat. A Batthyen-Stadtmann kastély mellett a kőszegi Jurisics vár is a hálózat tagjává vált, így a Schlösserstrasse történetében először magyarországi helyszínekkel bővült. Irodalmi pályázatot hirdetett a Vasvár Népfőiskola egyéni nevezőknek vagy osztályoknak. Az általános iskolai vagy középiskolai jelentkezők ingyenes osztálykirándulást vagy tábort is nyerhetnek. Képzőművészeti és versmondó kategória is szerepel a kiírások között. Várják az általános és középiskolásoktól is a videón benyújtott versmondó pályázatokat, mondta Ernagy Krisztina, a Vasvár Népfőiskola munkatársa.
1: 4

0: Majkra utazik a Haraszti falui festőrestaurátor emlékkiállítása. Haraszti Margit Miroslava Mirko Haraszti faluból származó festőrestaurátor művész emlékkiállítását a Körmendi Múzeum mutatta be először tavaly augusztusban. Azóta az anyagot már több helyen is kiállították, legközelebb Majkon nyílik az életművet bemutató tárlat. Várnak körmendi csatlakozókat is az utazáshoz, tájékoztatott Bálint Csaba kurátor, amatőr helytörténeti kutató.
1: Amikor tavaly megvolt az emlékkiállítása, életmű kiállítása Mirkónak, akkor összejött a kuratórium, ugye Boris Péter, a körmendi Batthyány Múzeum vezetője, munkatársa, a történész Lóránt Andrea is, jó magam, és átbeszéltük, hogy mi lesz a képeknek, a tablóknak a sorsa, és arra jutottunk, hogy visszük tovább a kiállítást, megpróbáljuk tovább vinni, úgyhogy azóta volt ugye Haraszti faluban egy pár napot, illetve Szombathelyen volt a kiállítás a Egyhád megyei könyvtár és a Bernát kollégiumnak az épületében, és most Majkra érkezünk, de hogy miért Majkra? Hát olyan helyre igyekszünk felajánlani a kiállítást, ahol a Mirka, ahol a művész, ahol Mirko dolgozott, így Majka következő, ahol június 5-én lesz a kiállítás megnyitva.
0: Azonnali beavatkozásokról döntött Őri Szent Péter képviselő testülete az aszbeszttel érintett területek biztonságos tétele érdekében. A cél a lakosság, különösen a gyermekek egészségének védelme, a végleges megoldásról szóló központi döntések megszületéséig. Őr Zoltán polgármester tájékoztatása szerint az óvoda melletti parkolót geotextíliával fedik le, amelyre tömörített vörös kavics réteg kerül. Elővigyázatossági intézkedésként kicserélik az óvoda homokozóinak homokját is. Hasonló technológiával kezelik a rendezvényterületek egy részét. A városvezetés közölte, az intézkedések célja, hogy a közösségi terek és rendezvény helyszínek biztonságosan használhatók maradjanak, ennek megfelelően továbbra is készülnek az idei őrségi vásár megrendezésére. Kábítószer kereskedelem miatt emelt vádat két férfival szemben a szombathelyi járási ügyészség, akik a vád szerint több vasi településen köztük Körmenden is értékesítettek kábítószert, közölte a Vasvár megyei főügyészség. A vádélet szerint a két férfi Szombathelyen, Körmenden és Rábafüzesen árult kokaint, amelynek összértéke meghaladta a 2 millió forintot. Az ügyészség végrehajtandó szabadságvesztést javasol, és elkoboznák a bűncselekményből származó vagyont is. A két férfi büntetőjogi felelősségéről a szombathelyi járásbíróság dönt. Több vasúti kocsi kell nyáron. Már megérkezett Magyarországra az első osztrák vasúttól kölcsönzött első osztályú légkondicionált Intercity kocsi, és a nyár folyamán további járművek is forgalomba állhatnak a zsúfoltabb időszakokban, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Egyben megerősítette, a nyári csúcsidőszakra javítani kell az utastájékoztatást, bővíteni szükséges a pótlóbuszos kapacitásokat, valamint több vasúti kocsit kell forgalomba állítani. Magyarország őszintén szabadon, szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, konstruktív partner lesz, ezt mondta a magyar Péter miniszterelnök Berlinben. A kormányfő kiemelte, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az új MFF tárgyalásokról, az illegális migráció elleni küzdelmekről, a versenyképességről vagy külpolitikai kérdésekről. 14. Leó pápa felkívánja gyorsítani a Vatikán energiafüggetlenségét szolgáló megújuló energiafejlesztéseket, ezért létrehozta a Naptestvér Alapítványt. Ez a Vatikán teljes villamos energiaellátását biztosítani hivatott beruházás megvalósításáért és működtetéséért felel majd. A projekt még Ferenc pápa kezdeményezésére indult 2024-ben. A beruházás helyszíne 424 hektáros, vagyis jóval nagyobb a Vatikánváros területénél.
2: Sporthírek.
0: Az idő eredményét a győzeleménél is fontosabbnak tartja Kozák Luca, aki múlt pénteken 12,66 másodperces országos csúccsal megnyerte a női 100 méteres gátfutást, a lengyelországi aranykategóriás nemzetközi atlétikai versenyet. A 30. születésnapját éppen hétfőn ünneplő sprinter azt mondta, mivel már majdnem 4 éves volt az addigi rekord, lényegesnek érezte, hogy sikerüljön megjavítani.
2: Időjárás jelentés.
0: Ma több órás napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, csapadék nem valószínű. Mérsékelt helyenként élénk lesz a nyugati-délnyugati szél, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Időjárási front nem lesz térségünkben, de a frontérzékenyeknél továbbra is előfordulhatnak kellemetlen tünetek.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstöltáruk, véres és májas hurka, kolbászfelvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
3: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Jó árdiszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinley termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
3: A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
4: Készen állsz a megye legnagyobb rangadójára? Június 7-én a Telekesi Sportpályán elszabadul a futballláz, olyan nevek lépnek pályára, akikért egy ország rajongott. Délután 2-től Telekes Medosz Lenti Tie előmérkőzés, 17 órától pedig jön a Csúcs Derbi. Ferencváros ZTE öreg fiúk gála. Kapunyítás 13 órakor. Szurkoljuk ki együtt a győzelmet.
5: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
6: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
0: Reklámot hallottak.
3: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
7: A nyári kínálatban marad a körmendi pelikán szelet.

0: Légy ott a kertben ingyenes programokkal várja a látogatókat a Körmendi Múzeum. Mintegy 50%-kal nőtt a tengerpartokra repülő magyarok száma. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A nyári kínálatban marad a körmendi pelikán szelet. A hétvégén lehetett először megkóstolni az új körmendi süteményt, amely a pelikán szelet nevet kapta. A tradíció és innováció az étkező asztalon a Batyány család desszertjei újra gondolva című program keretében alkották meg az édességet. A finomság a múlt, a jelen és a jövő összekapcsolását jelképezi, mondta a rádiónknak Papné Horváth Ildikó, a körmendi mini cukrászda tulajdonosa.
1: Fő szempont volt, hogy olyan alapanyagok kerüljenek a süteménybe, amely Batyánya kertjében megtalálható volt. Így került a sütibe a málna, illetve a másik irányvonal az pedig az volt, egyik címerállata a Batyányaknak a pelikán volt, és ezt a színvilágot próbáltuk visszahozni a süteménybe. Így került egy citrusos nehéz piskóta a sütibe, ez az alapja. A Batyányák címerében sárga szín fellelhető, akkor a pelikán ugye fehér szín pedig a fehér csoki adja meg, illetve tettünk bele citromhéjreszeléket, kandírozott citrom kockák vannak még benne. Ez egy kicsit ilyen frissítő, tehát nyárias süteményt képzeltünk el, és a fehér csokis krémbe tettünk liofilizált málnát, a tetejét pedig fehér csoki réteggel vontuk be. Szeretnénk ezt a süteményt bevezetni a Batyányi szelet mellett, szeretnénk, hogyha ez is körment, idézőjelben második süteménye lenne.
0: Légy ott a kertben ingyenes programokkal várja a látogatókat a Körmendi Múzeum. Idén is csatlakozik a Rendezvous in European Gardens elnevezésű európai esemény sorozathoz, amelynek keretében június 6-án több ingyenes programmal várják az érdeklődőket a várkertben. Pogács Mónika információi következnek.
2: A programok sorát pénteken 14 órakor a hivalkodó és rejtőzködő látnivalók a várkertben című természetismereti séta nyitja meg, amelyet dr. Szinetár Csaba vezet. A résztvevők megismerhetik a történeti kert természeti értékeit, az évszázados fákat, a terület gazdag madár- és rovarvilágát, valamint betekintést nyerhetnek a holtág élő világába is. A séta során leleplezik Szalomon Gessner költő emlékkövének új tábláját is. A program a kastély főépülete elől indul. 15 órától az Édességláda projekt keretében kutas, keres, nyer címmel játékos kincskeresésre várják a családokat és a fiatalabb korosztályt. A résztvevők édességeket nyerhetnek. A találkozási pont szintén a kastély főépülete előtt lesz. A délután 16 órakor kezdődő kert történeti sétán Móricz Péter vezetésével ismerhetik meg az érdeklődők a várkert múltját, épített örökségét és nevezetes látványosságait. Az idei esemény mottójához, a látvány témájához kapcsolódó program során a résztvevők felkeresik a barokk szoborcsoportokat, a klasszicista obeliszket, a II. Világháborús emlékművet és a vadászlakot is. Csapadékos időjárás esetén a programok elmaradnak. A rendezvény valamennyi programja ingyenesen látogatható.
0: Forgalomkorlátozása a Markusovszky kórház területén. Elkezdték javítani a beházást a Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház manuális tömbjének kampfolyosóin. A kivitelezési munkák hétfőn kezdődtek és várhatóan június 24-ig tartanak. Addig a szökőkút felé vezető út jobboldali bejárati sávját lezárták. A gépjármű forgalom a baloldali kijárati sávon haladhat majd mindkét irányban, ezért a közlekedőktől fokozott figyelmet és óvatosságot kérnek. Népi kézműves kiállítás nyílt a hétvégén a körmendi Batyány kastély Szalaterrana galériájában, ahol helyi és a térségben élő alkotók munkáit tekinthetik meg az érdeklődők június végéig. A kiállítást Móricz Péter történész, muzeológus, a dr. Batyány Stratmann László múzeum vezetője nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta a népi kézművesség hagyományőrző szerepét, valamint a helyi közösségek kulturális értékeinek megőrzésében betöltött jelentőségét. A népi kézműves kiállítás június 28-ig látogatható. Egy parkoló személyautó műszerfala gyulladt ki Körmenden a Vasút mellék utcában, közölte a katasztrófa védelem. A tájékoztatás szerint a lángok a város hivatásos tűzoltóinak kiérkezése előtt kialudtak, ezután hőkamerával átvizsgálták a járművet, hogy kiderüljön, maradt-e rejtett izzás, majd további tűzveszély, személyisérülés nem történt, a tűz keletkezésének okát vizsgálják. Mintegy 50%-kal nőtt az európai tengerparti desztinációkra repülővel utazni készülő magyarok száma az előző év azonos időszakához képest. A város látogatásoké 18%-kal bővült, a tengeren túli utakra a foglalások száma 19%-kal maradt el a tavalyitól, közölte a repjegy.hu online foglalási portál az MTI-vel a legfrissebb foglalási adatai alapján. Kiemelték, a top úti célok között meglepetés Tirana, amely a foglalási listán a 24. helyről a 7. ugrott, és 259%-os utasszám növekedést mutat. A következő V4 miniszterelnöki csúcson Magyar Péter javasolni fogja a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnöknek a visegrádi együttműködés kibővítését. Erről a magyar miniszterelnök a Friedrich Merz német kancellárral folytatott megbeszélése utáni közös sajtótájékoztatón számolt be Berlinben. Magyar Péter azt mondta, javasolni fogja, hogy hívják meg Ausztriát, Németországot, vagy akár Horvátországot, Szlovéniát, Romániát is, és építsünk egy erős Közép-Európát közösen, hozzátette, ez infrastrukturális, gazdasági és kulturális együttműködést jelent. A jelenlegi globális helyzetben fontolóra kell venni Norvégia EU csatlakozását, jelentette ki a Financial Times brit napilap számában megjelent interjúban a norvég külügyminiszter, aki felidézte, hogy a korábbi évtizedek kedvező globális környezetében Norvégia két népszavazáson is, 1972-ben, majd 1994-ben elvetette a teljes jogú csatlakozást. A norvég külügyminiszter szerint azonban a mostani megőrült világban Norvégiának újra kell gondolnia az EU-hoz fűződő viszonyát.
3: Sporthírek.
0: Új helyet kell találni Lionel Messi 21 méteres szobrának, miután az indiai Kolkatában felállított óriási alkotás az eredeti helyén nem áll stabilan ledőlhet. A 8-szoros aranylabdás és világbajnok argentin sztár szobrát tavaly decemberben Messi látogatásához időzítve állították fel. Ám bejelentések szerint a gigantikus építmény, amely Messit a világbajnoki trófeával a kezében ábrázolja, erőszélben veszélyesen kilengett.
3: Időjárás jelentés.
0: Ma több órás napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, csapadék nem valószínű. Mérsékelt helyenként élénk lesz a nyugati-délnyugati szél, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Időjárási front nem lesz térségünkben, de a frontérzékenyeknél továbbra is előfordulhatnak kellemetlen tünetek.
3: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: UR Diszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, 1,5 literes Killy termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj 2 darab Peroni 1,5 literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd 1 darab ajándék alkoholmentes 1,5 literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum 2 ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Készen állsz a megye legnagyobb rangadójára? Június 7-én a Telekesi sportpályán elszabadul a futballláz, olyan nevek lépnek pályára, akikért egy ország rajongott. Délután 2-től Telekes Medosz lenti tíje előmérkőzés, 17 órától pedig jön a csúcsderbi. Ferencváros ZTE öreg fiúk gála. Kapunyítás 13 órakor. Szurkoljuk ki együtt a győzelmet!
2: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
3: Reklámot hallottak!
0: És most
3: a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Készen állsz a megye legnagyobb rangadójára? Június 7-én a Telekesi Sportpályán elszabadul a futballláz, olyan nevek lépnek pályára, akikért egy ország rajongott. Délután 2-től Telekes Medosz Lenti Tie előmérkőzés, 17 órától pedig jön a Csúcs Derbi. Ferencváros ZTE öreg fiúk gála. Kapunyítás 13 órakor. Szurkoljuk ki együtt a győzelmet.
2: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
3: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
3: Ciao, ciao bella!
4: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink, 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinli termékek, csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak.
5: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Nemzetközi kastélyhálózathoz csatlakozott a körmendi. Drogkereskedők ellen emeltek vádat. Több vasúti kocsi kell a nyári csúcs időszakban. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nemzetközi kastélyhálózathoz csatlakozott a körmendi Batthyen-Stadtmann kastély. Új lehetőségeket nyithat meg Körmend kulturális turizmusában, hogy a Batthyen-Stadtmann kastély hivatalosan is csatlakozott a közel 4 évtizedes

0: múltra visszatekintő nemzetközi kastélyút hálózathoz. A csatlakozást a burgellandi Güssing várában tartott sajtótájékoztató jelentették be, ahol aláírták a tagsági megállapodásokat. A Batyás Zsatman kastély mellett a kőszegi Jurisics vár is a hálózat tagjává vált, így a Schlösserstrasse történetében először magyarországi helyszínekkel bővült. Irodalmi pályázatot hirdetett a Vasvár Népfőiskola egyéni nevezőknek vagy osztályoknak. Az általános iskolai vagy középiskolai jelentkezők ingyenes osztálykirándulást vagy tábort is nyerhetnek. Képzőművészeti és versmondó kategória is szerepel a kiírások között. Várják az általános és középiskolásoktól is a videón benyújtott versmondó pályázatokat, mondta Nagy Krisztina, a Vasvár Népfőiskola munkatársa.
1: Négy

0: kihívva.
1: Majkra utazik a Haraszti falui festőrestaurátor emlékkiállítása. Haraszti Margit Miroslava Mirko Haraszti faluból származó festőrestaurátor művész emlékkiállítását a Körmendi Múzeum mutatta be először tavaly augusztusban. Azóta az anyagot már több helyen is kiállították, legközelebb Majkon nyílik az életművet bemutató tárlat. Várnak körmendi csatlakozókat is az utazáshoz, tájékoztatott Bálint Csaba kurátor, amatőr helytörténeti kutató.
2: Amikor tavaly megvolt az emlékkiállítása, életműkiállítása Mirkónak, akkor összejött a kuratórium, ugye Boris Péter a körmendi Battyányi Múzeum vezetője, munkatársa, a történész Lóránt Andrea is túl magam, és átbeszéltük, hogy mi lesz a képeknek, a tablóknak a sorsa, és arra jutottunk, hogy visszük tovább a kiállítást, megpróbáljuk tovább vinni, úgyhogy azóta volt ugye Haraszti faluban egy pár napot, illetve Szombathelyen volt a kiállítás a Egyházmegyei Könyvtár és a Bernát kollégiumnak az épületében, és most Majkra érkezünk, de hogy miért Majkra? Hát olyan helyre igyekszünk felajánlani a kiállítást, ahol a Mirka, ahol a művész, ahol Mirko dolgozott, így Majka következő, ahol június 5-én lesz a kiállítás megnyitva.
1: Azonnali beavatkozásokról döntött Őriz Szent Péter képviselő testülete az aszbeszttel érintett területek biztonságosra tétele érdekében. A cél a lakosság, különösen a gyermekek egészségének védelme, a végleges megoldásról szóló központi döntések megszületéséig. Őrs Zoltán polgármester tájékoztatása szerint az óvoda melletti parkolót geotextíliával fedik le, amelyre tömörített vörös kavics réteg kerül. Elővigyázatossági intézkedésként kicserélik az óvoda homokozóinak homokját is. Hasonló technológiával kezelik a rendezvényterületek egy részét. A városvezetés közölte, az intézkedések célja, hogy a közösségi terek és rendezvény helyszínek biztonságosan használhatók maradjanak, ennek megfelelően továbbra is készülnek az idei őrségi vásár megrendezésére. Kábítószer kereskedelem miatt emelt vádat két férfival szemben a szombathelyi járási ügyészség, akik a vád szerint több vasi településen, köztük Körmenden is értékesítettek kábítószert, közölte a Vasvár megyei főügyészség. A vádirat szerint a két férfi Szombathelyen, Körmenden és Rábafüzesen árult kokaint, amelynek összértéke meghaladta 2 millió forintot. Az ügyészség végrehajtandó szabadságvesztést javasol, és elkoboznák a bűncselekményből származó vagyont is. A két férfi büntetőjogi felelősségéről a szombathelyi járásbíróság dönt. Több vasúti kocsi kell nyáron. Már megérkezett Magyarországra az első osztrák vasúttól kölcsönzött első osztályú légkondicionált Intercity kocsi, és a nyár folyamán további járművek is forgalomba állhatnak a zsúfoltabb időszakokban, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Egyben megerősítette, a nyári csúcsidőszakra javítani kell az utas tájékoztatást, bővíteni szükséges a pótlóbuszos kapacitásokat, valamint több vasúti kocsit kell forgalomba állítani. Magyarország őszintén szabadon, szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, konstruktív partner lesz, ezt mondta a Magyar Péter miniszterelnök Berlinben. A kormányfő kiemelte, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az új MFF tárgyalásokról, az illegális migráció elleni küzdelmekről, a versenyképességről vagy külpolitikai kérdésekről. 14. Leó pápa felkívánja gyorsítani a Vatikán energiafüggetlenségét szolgáló megújuló energiafejlesztéseket, ezért létrehozta a Naptestvér Alapítványt. Ez a Vatikán teljes villamos energiaellátását biztosítani hivatott beruházás megvalósításáért és működtetéséért felel majd. A projekt még Ferenc pápa kezdeményezésére indult 2024-ben. A beruházás helyszíne 424 hektáros, vagyis jóval nagyobb a Vatikán város területénél.
3: Sporthírek.
1: Az idő eredményét a győzeleménél is fontosabbnak tartja Kozák Luca, aki múlt pénteken 12,66 másodperces országos csúccsal megnyerte a női 100 méteres gátfutást, a lengyelországi aranykategóriás nemzetközi atlétikai versenyet. A 30. születésnapját éppen hétfőn ünneplő sprinter azt mondta, mivel már majdnem 4 éves volt az addigi rekord, lényegesnek érezte, hogy sikerüljön megjavítani.
3: Időjárás jelentés.
1: Ma több órás napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, csapadék nem valószínű. Mérsékelt helyenként élénk lesz a nyugati délnyugati szél, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Időjárási front nem lesz térségünkben, de a frontérzékenyeknél továbbra is előfordulhatnak kellemetlen tünetek.
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje Gumi Hotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
0: 18. Tatai Patara. Törökkori Történelmi Fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
0: Reklámot hallottak! És most! A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pálya utca 3 per C alatt.
0: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
2: Buongiorno signorina e signora! Sono Marcello Napoliból! 12 éve élek itt Magyarország. Sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvá. Azok a bellissimo növények, oddio! Pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
3: Készen állsz a megye legnagyobb rangadójára? Június 7-én a Telekesi sportpályán elszabadul a futballláz, olyan nevek lépnek pályára, akikért egy ország rajongott. Délután 2-től Telekes Medosz Lenti Tie előmérkőzés, 17 órától pedig jön a Csúcs Derbi. Ferencváros Zétie öreg fiúk gála. Kapunyítás 13 órakor. Szurkoljuk ki együtt a győzelmet.
0: Reklámot hallottak.
4: 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: A nyári kínálatban marad a körmendi pelikán szelet. Légy ott a kertben, ingyenes programokkal várja a látogatókat a Körmendi Múzeum. Mintegy 50%-kal nőtt a tengerpartokra repülő magyarok száma. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A nyári kínálatban marad a körmendi pelikán szelet. A hétvégén lehetett először megkóstolni az új körmendi süteményt, amely a pelikán szelet nevet kapta. A tradíció és innováció az étkező asztalon a Batyány család desszertjei újra gondolva című program keretében alkották meg az édességet. A finomság a múlt, a jelen és a jövő összekapcsolását jelképezi, mondta a rádiónknak Papné Horváth Ildikó, a körmendi mini cukrászda tulajdonosa.
6: Fő szempont volt, hogy olyan alapanyagok kerüljenek a süteménybe, amely Batyánya kertjében megtalálható volt, így került a sütibe a málna, illetve a másik irányvonal az pedig az volt, egyik címerállata a Batyányaknak a pelikán volt, és ezt a színvilágot próbáltuk visszahozni a süteménybe, így került egy citrusos nehéz piskóta a sütibe, ez az alapja. A Batyányák címerében a sárga szín fellelhető, akkor a pelikán ugye fehér szín pedig a fehér csoki adja meg. Illetve tettünk bele citromhéj reszeléket, kandírozott citrom kockák vannak még benne. Ez egy kicsit ilyen frissítő, tehát nyárias süteményt

0: amit képzeltünk el, és a fehér csokis krémbe tettünk liofilizált málnát, a tetejét pedig fehér csoki réteggel vontuk be. Szeretnénk ezt a süteményt bevezetni a batyányi szelet mellett, szeretnénk, hogyha ez is körment, idézőjelben második süteménye lenne.
1: Légy ott a kertben ingyenes programokkal várja a látogatókat a Körmendi Múzeum. Idén is csatlakozik a Rendezvous in European Gardens elnevezésű európai eseménysorozathoz, amelynek keretében június 6-án több ingyenes programmal várják az érdeklődőket a várkertben. Pogács Mónika információi következnek.
2: A programok sorát pénteken 14 órakor a Hivalkodó és Rejtőzködő látnivalók a Várkertben című természetismereti séta nyitja meg, amelyet dr. Szinetár Csaba vezet. A résztvevők megismerhetik a történeti kert természeti értékeit, az évszázados fákat, a terület gazdag madár- és rovarvilágát, valamint betekintést nyerhetnek a holtág élő világába is. A séta során leleplezik Szalomon Gessner költő emlékkövének új tábláját is. A program a kastély főépülete elől indul. 15 órától az Édességláda projekt keretében kutas, keres, nyert címmel játékos kincskeresésre várják a családokat és a fiatalabb korosztályt. A résztvevők édességeket nyerhetnek, a találkozási pont szintén a kastély főépülete előtt lesz. A délután 16 órakor kezdődő kert történeti sétán Móricz Péter vezetésével ismerhetik meg az érdeklődők a várkert múltját, épített örökségét és nevezetes látványosságait. Az idei esemény mottójához, a látvány témájához kapcsolódó program során a résztvevők felkeresik a barokk szoborcsoportokat, a klasszicista obeliszket, a II. Világháborús emlékművet és a vadászlakot is. Csapadékos időjárás esetén a programok elmaradnak. A rendezvény valamennyi programja ingyenesen látogatható.
1: Forgalomkorlátozása a Markusovszky kórház területén. Elkezdték javítani a beázást a Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház manuális tömbjének kampfolyosóin. A kivitelezési munkák hétfőn kezdődtek és várhatóan június 24-ig tartanak. Addig a szökőkút felé vezető út jobboldali bejárati sávját lezárták. A gépjármű forgalom a baloldali kijárati sávon haladhat majd mindkét irányban, ezért a közlekedőktől fokozott figyelmet és óvatosságot kérnek. Népi kézműves kiállítás nyílt a hétvégén a Körmendi Batthyány kastély Szalaterrana galériájában, ahol helyi és a térségben élő alkotók munkáit tekinthetik meg az érdeklődők június végéig. A kiállítást Móricz Péter történész, muzeológus, a dr. Batthyány Stratmann László Múzeum vezetője nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta a népi kézművesség hagyományőrző szerepét, valamint a helyi közösségek kulturális értékeinek megőrzésében betöltött jelentőségét. A népi kézműves kiállítás június 28-ig látogatható. Egy parkoló személyautó műszerfala gyulladt ki Körmenden a Vasút mellék utcában, közölte a katasztrófa védelem. A tájékoztatás szerint a lángok a város hivatásos tűzoltóinak kiérkezése előtt kialudtak, ezután hőkamerával átvizsgálták a járművet, hogy kiderüljön, maradt-e rejtett izzás, majd további tűzveszély, személyisérülés nem történt, a tűz keletkezésének okát vizsgálják. Mintegy 50%-kal nőtt az európai tengerparti desztinációkra repülővel utazni készülő magyarok száma az előző év azonos időszakához képest. A város látogatásoké 18%-kal bővült, a tengeren túli utakra a foglalások száma 19%-kal maradt el a tavalyitól, közölte a repjegy.hu online foglalási portál az MTI-vel a legfrissebb foglalási adatai alapján. Kiemelték, a top úti célok között meglepetés Tirana, amely a foglalási listán a 24. helyről a 7. ugrott, és 259%-os utasszám növekedést mutat. A következő V4 miniszterelnöki csúcson Magyar Péter javasolni fogja a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnöknek a visegrádi együttműködés kibővítését. Erről a magyar miniszterelnök a Friedrich Merz német kancellárral folytatott megbeszélése utáni közös sajtótájékoztatón számolt be Berlinben. Magyar Péter azt mondta, javasolni fogja, hogy hívják meg Ausztriát, Németországot vagy akár Horvátországot, Szlovéniát, Romániát is, és építsünk egy erős Közép-Európát közösen, hozzátette, ez infrastrukturális, gazdasági és kulturális együttműködést jelent. A jelenlegi globális helyzetben fontolóra kell venni Norvégia EU csatlakozását, jelentette ki a Financial Times brit napilap számában megjelent interjúban a norvég külügyminiszter, aki felidézte, hogy a korábbi évtizedek kedvező globális környezetében Norvégia két népszavazáson is, 1972-ben, majd 1994-ben elvetette a teljes jogú csatlakozást. A norvég külügyminiszter szerint azonban a mostani megőrült világban Norvégiának újra kell gondolnia az EU-hoz fűződő viszonyát.
3: Sporthírek.
1: Új helyet kell találni Lionel Messi 21 méteres szobrának, miután az indiai Kolkatában felállított óriási alkotás az eredeti helyén nem áll stabilan ledőlhet. A 8-szoros aranylabdás és világbajnok argentin sztár szobrát tavaly decemberben Messi látogatásához időzítve állították fel. Ám bejelentések szerint a gigantikus építmény, amely Messit a világbajnoki trófeával a kezében ábrázolja, erőszélben veszélyesen kilengett.
3: Időjárás jelentés.
1: Ma több órás napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, csapadék nem valószínű. Mérsékelt helyenként élénk lesz a nyugati-délnyugati szél, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Időjárási front nem lesz térségünkben, de a frontérzékenyeknél továbbra is előfordulhatnak kellemetlen tünetek.
3: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nemzetközi kastélyhálózathoz csatlakozott a körmendi. Drogkereskedők ellen emeltek vádat. Több vasúti kocsi kell a nyári csúcsidőszakban. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nemzetközi kastélyhálózathoz csatlakozott a körmendi Batthyen-Stadtmann kastély. Új lehetőségeket nyithat meg Körmend kulturális turizmusában, hogy a Batthyen-Stadtmann kastély hivatalosan is csatlakozott a közel 4 évtizedes múltra visszatekintő nemzetközi kastélyút hálózathoz. A csatlakozást a burgellandi Güssing várában tartott sajtótájékoztató jelentették be, ahol aláírták a tagsági megállapodásokat. A Batthyen-Stadtmann kastély mellett a kőszegi Jurisics vár is a hálózat tagjává vált, így a Schlösserstrasse történetében először magyarországi helyszínekkel bővült. Irodalmi pályázatot hirdetett a Vasvár Népfőiskola egyéni nevezőknek vagy osztályoknak. Az általános iskolai vagy középiskolai jelentkezők ingyenes osztálykirándulást vagy tábort is nyerhetnek. Képzőművészeti és versmondó kategória is szerepel a kiírások között. Várják az általános és középiskolásoktól is a videón benyújtott versmondó pályázatokat, mondta Nagy Krisztina, a Vasvár Népfőiskola munkatársa.
2: Négy

0: Maikra utazik a Haraszti falui festőrestaurátor emlékkiállítása. Haraszti Margit Miroslava Mirko Haraszti faluból származó festőrestaurátor művész emlékkiállítását a Körmendi Múzeum mutatta be először tavaly augusztusban. Azóta az anyagot már több helyen is kiállították, legközelebb Majkon nyílik az életművet bemutató tárlat. Várnak körmendi csatlakozókat is az utazáshoz, tájékoztatott Bálint Csaba kurátor, amatőr helytörténeti kutató.
1: Amikor tavaly megvolt az emlékkiállítása, életmű kiállítása Mirkónak, akkor összejött a kuratórium, ugye Boris Péter a körmendi Battyányi Múzeum vezetője, munkatársa a történész Lóránt Andrea is, jó magam, és átbeszéltük, hogy mi lesz a képeknek, a tablóknak a sorsa, és arra jutottunk, hogy visszük tovább a kiállítást, megpróbáljuk tovább vinni, úgyhogy azóta volt ugye Haraszti faluban egy pár napot, illetve Szombathelyen volt a kiállítás a Egyhád megyei könyvtár és a Bernát kollégiumnak az épületében, és most Majkra érkezünk, de hogy miért Majkra? Hát olyan helyre igyekszünk felajánlani a kiállítást, ahol a Mirka, ahol a művész, ahol Mirko dolgozott, így Majka következő, ahol június 5-én lesz a kiállítás megnyitva.
0: Azonnali beavatkozásokról döntött Őri Szentpéter képviselő testülete az aszbeszt érintett területek biztonságos tétele érdekében. A cél a lakosság, különösen a gyermekek egészségének védelme, a végleges megoldásról szóló központi döntések megszületéséig. Őr Zoltán polgármester tájékoztatása szerint az óvoda melletti parkolót geotextíliával fedik le, amelyre tömörített vörös kavics réteg kerül. Elővigyázatossági intézkedésként kicserélik az óvoda homokozóinak homokját is. Hasonló technológiával kezelik a rendezvényterületek egy részét. A városvezetés közölte az intézkedések célja, hogy a közösségi terek és rendezvény helyszínek biztonságosan használhatók maradjanak, ennek megfelelően továbbra is készülnek az idei őrségi vásár megrendezésére. Kábítószer kereskedelem miatt emelt vádat két férfival szemben a szombathelyi járási ügyészség, akik a vád szerint több vasi településen köztük Körmenden is értékesítettek kábítószert, közölte a Vasvár megyei főügyészség. A vádélet szerint a két férfi Szombathelyen, Körmenden és Rábafüzesen árult kokaint, amelynek összértéke meghaladta a 2 millió forintot. Az ügyészség végrehajtandó szabadságvesztést javasol, és elkoboznák a bűncselekményből származó vagyont is. A két férfi büntetőjogi felelősségéről a szombathelyi járásbíróság dönt. Több vasúti kocsi kell nyáron. Már megérkezett Magyarországra az első osztrák vasúttól kölcsönzött első osztályú légkondicionált Intercity kocsi, és a nyár folyamán további járművek is forgalomba állhatnak a zsúfoltabb időszakokban, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Egyben megerősítette, a nyári csúcsidőszakra javítani kell az utastájékoztatást, bővíteni szükséges a pótlóbuszos kapacitásokat, valamint több vasúti kocsit kell forgalomba állítani. Magyarország őszintén szabadon, szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, konstruktív partner lesz, ezt mondta a magyar Péter miniszterelnök Berlinben. A kormányfő kiemelte, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az új MFF tárgyalásokról, az illegális migráció elleni küzdelmekről, a versenyképességről vagy külpolitikai kérdésekről. 14. Leó pápa felkívánja gyorsítani a Vatikán energiafüggetlenségét szolgáló megújuló energiafejlesztéseket, ezért létrehozta a Naptestvér Alapítványt. Ez a Vatikán teljes villamos energiaellátását biztosítani hivatott beruházás megvalósításáért és működtetéséért felel majd. A projekt még Ferenc pápa kezdeményezésére indult 2024-ben. A beruházás helyszíne 424 hektáros, vagyis jóval nagyobb a Vatikán város területénél.
2: Sporthírek.
0: Az idő eredményét a győzeleménél is fontosabbnak tartja Kozák Luca, aki múlt pénteken 12,66 század másodperces országos csúccsal megnyerte a női 100 méteres gátfutást, a lengyelországi aranykategóriás nemzetközi atlétikai versenyet. A 30. születésnapját éppen hétfőn ünneplő sprinter azt mondta, mivel már majdnem 4 éves volt az addigi rekord, lényegesnek érezte, hogy sikerüljön megjavítani.
2: Időjárás jelentés.
0: Ma több órás napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, csapadék nem valószínű. Mérsékelt helyenként élénk lesz a nyugati délnyugati szél, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Időjárási front nem lesz térségünkben, de a frontérzékenyeknél továbbra is előfordulhatnak kellemetlen tünetek.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

indult egy csütörtök délután itt a 99-80 szép napot mindenkinek. Tóth Cili vagyok ma is a mikrofonnál, és egészen 5 óráig számítok a figyelmükre itt az éterben. Jó kis érdekességekkel, hasznos infokkal, meg persze sok-sok zenével, a következő órában pedig vendégünk is lesz, hiszen június 15-e és 20-a közt kerül megrendezésre a Down kosárlabda világbajnokság városunkban, és erről fogunk Galambos Zsolt a főszervezővel beszélgetni a következő órában, hogy miről is szól ez a különleges világbajnokság. A zenék sorában pedig most Bon Jovival megyünk tovább, Maroon 5 és Amy Winehouse után, Red, White and Jersey, ez a jó kis dal szól nálunk, ezzel kívánok mindenkinek nagyon szép délután, kitartást a munkához, na meg persze, jó rádiózást!

0: Közlekedési információk.
1: A tegnapihoz képest már jóval barátságosabb az idő, és ez a közlekedésben is meglátszik, illetve az utak mentén is, ugyanis a magyar közút szakemberei több helyütt dolgoznak ma is. Kaszálnak például a 86-oson Nádasd és Szőcerimány közt, itt mindkét irányban útszűkületre kell számítani az autósoknak, akár csak a Felsőmaráci bekötő úton, illetve a Magyar-Szombatvad Csákány-Doroszló összekötő úton. A 8-ason Csákány-Doroszló térségében ugyancsak kaszálás miatt kell munkagépeket kerülgetni. Kátyúznak a Nádasd Csákány-Doroszló összekötő úton, itt mintegy 8 kilométeres szakaszon kell forgalomkorlátozásra számítani. Fakivágási munkálatokat végeznek a Körmendegyházas Rádóc összekötő úton, úgyhogy itt is érdemes kicsit körültekintőbben autózni. Vasvár térségében ugyancsak a 8-ason építési munkálatok lassítják a haladást, a 147-es kilométer szervényben az országhatár felé autózóknak kell félpályás zárásra számítani. Vasvár és Kám közt pedig ugyancsak a 8-ason kaszálás miatt van félpályás útzár érvényben. Én ezeket a közlekedési infókat hoztam, és látom, ha önök is tapasztalnak valamit, azt bátran küldjék el a Körmend FM Facebook üzenetére, hogy aki később indul útnak, ő is tudjon akár rajtunk keresztül is tájékozódni. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra is, persze egymásra az utakon.
0: A legfrissebb közlekedési információkat a Gángó Tours szállította.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd. Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25 per B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
3: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Lővege és a Máma Number 5 forgott a 99.8-on, és hát ugye mondtam tegnap, hogy ma visszatér a kellemes koranyárias időjárás, és használják is ki, ugyanis holnapra ismét egy hideg frontot ígérnek nekünk a meteorológusok. Bízom benne, hogy azért nem lesz belőle semmi, vagy nem lesz belőle akkora fokú lehűlés mondjuk, mint a tegnapi nap, de aztán hétvégére ismét kiderül az ég felettünk, remélhetőleg, és ismét élvezhetjük a jó időt. Szóval a mai napot mindenképpen használják ki, holnap pedig esernyő esőkabát mindenképpen legyen önöknél, hogyha esetleg elkapná önöket útközben egy kisebb zápor vagy zivatar. A zenék sorában viszont nálunk a folytatásban Edward Maya és Alma legfrissebb közösére érdemes számítani, ugyanis már is indul a Sweet and Slow. Jó rádiózást!

AC/DC és a Shot in the Dark forgott a 99.8-on, hamarosan pedig Lakosi Gabi vált itt a stúdióban, ugyanis mindjárt 2 óra érkeznek a legfontosabb hírek, infók, aztán pedig egy különleges vendég lesz az éterben itt a 99.8-on, hiszen június 15-e és 20-a közt városunk egy nemzetközi sporteseménynek ad otthont, mégpedig a Down kosárlabda világbajnokságnak. Ezzel kapcsolatban pedig a Hásfa Egyesület elnöke Galambos Zsolt lesz telefonon keresztül a vendégünk, akivel erről a különleges sporteseményről fogunk beszélgetni. Ebből többek közt kiderül az, hogy milyen sporteseményről van szó, milyen nemzetközi csapatokat látunk vendégül, illetve arról is, hogy miért pont Körmend lesz ennek a nemzetközi nagyszabású világbajnokságnak a fogadó városa. Úgyhogy a következő órában erről a különleges eseményről fogunk beszélgetni, tartsanak velünk. Én mindenképpen számítok a figyelmükre. Omi és a Cheerleader, valamint Jazz Glynn és a Don't Be So Hard on Yourself pedig szól még a hírek előtt itt a 99.8. Jó rádiózást!

0: Görlend, Vasvár, Őri-Szentpéter, Szentgotthárd. Barangoljon velünk a kistérségek legfrissebb hírei között. Aktualitások, események, történések. Minden, ami Dél-Vasban fontos. Dél-Vasi Barangoló. Szombatonként 9 órától a Görlend FM-en. A Görlend FM-en. Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Jó árdiszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, iskolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös

0: Károly nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
1: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
2: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
1: Ciao, ciao bella!
3: A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
4: Készen állsz a megye legnagyobb rangadójára? Június 7-én a Telekesi sportpályán elszabadul a futballláz, olyan nevek lépnek pályára, akikért egy ország rajongott. Délután 2-től Telekes Medosz lenti tije előmérkőzés, 17 órától pedig jön a csúcsderbi. Ferencváros ZTE öreg fiúk gála. Kapunyítás 13 órakor. Szurkoljuk ki együtt a győzelmet!
5: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
6: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstöltáruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
7: Reklámot hallottak.
3: 99.8.
7: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
8: A nyári kínálatban marad a körmendi pelikán szelet. Légy ott a kertben ingyenes programokkal várja a látogatókat a Körmendi Múzeum. Mintegy 50%-kal nőtt a tengerpartokra repülő magyarok száma. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A nyári kínálatban marad a körmendi pelikán szelet. A hétvégén lehetett először megkóstolni az új körmendi süteményt, amely a pelikán szelet nevet kapta. A tradíció és innováció az étkező asztalon a Batyány család desszertjei újra gondolva című program keretében alkották meg az édességet. A finomság a múlt, a jelen és a jövő összekapcsolását jelképezi, mondta a rádiónknak Papné Horváth Ildikó, a körmendi mini cukrászda tulajdonosa.
9: Fő szempont volt, hogy olyan alapanyagok kerüljenek a süteménybe, amely Batyánya kertjében megtalálható volt. Így került a sütibe a málna, illetve a másik irányvonal az pedig az volt, egyik címerállata a Batyányaknak a pelikán volt, és ezt a színvilágot próbáltuk visszahozni a süteménybe. Így került egy citrusos nehéz piskóta a sütibe, ez az alapja. A Batyányák címerében a sárga szín fellelhető, akkor a pelikán ugye fehér szín pedig a fehér csoki adja meg, illetve tettünk bele citromhéj reszeléket, kandírozott citrom kockák vannak még benne. Ez egy kicsit ilyen frissítő, tehát nyárias süteményt képzeltünk el, és a fehér csokis krémbe tettünk liofilizált málnát, a tetejét pedig fehér csoki réteggel vontuk be. Szeretnénk ezt a süteményt bevezetni a Batyányi szelet mellett, szeretnénk, hogyha ez is Körmend idézőjelben második süteménye lenne.
8: Légy ott a kertben ingyenes programokkal várja a látogatókat a Körmendi Múzeum. Idén is csatlakozik a Rendezvous in European Gardens elnevezésű európai eseménysorozathoz, amelynek keretében június 6-án több ingyenes programmal várják az érdeklődőket a várkertben. Pogács Mónika információi következnek.
10: A programok sorát pénteken 14 órakor a Hivalkodó és Rejtőzködő látnivalók a Várkertben című természetismereti séta nyitja meg, amelyet dr. Szinetár Csaba vezet. A résztvevők megismerhetik a történeti kert természeti értékeit, az évszázados fákat, a terület gazdag madár- és rovarvilágát, valamint betekintést nyerhetnek a holtág élő világába is. A séta során leleplezik Szalomon Gessner költő emlékkövének új tábláját is. A program a kastély főépülete elől indul. 15 órától az Édességláda projekt keretében Kutas, keres, nyerj címmel játékos kincskeresésre várják a családokat és a fiatalabb

0: korosztályt. A résztvevők édességeket nyerhetnek. A találkozási pont szintén a kastély főépülete előtt lesz. A délután 16 órakor kezdődő kert történeti sétán Móricz Péter vezetésével ismerhetik meg az érdeklődők a várkert múltját, épített örökségét és nevezetes látványosságait. Az idei esemény mottójához, a látvány témájához kapcsolódó program során a résztvevők felkeresik a barokk szoborcsoportokat, a klasszicista obeliszket, a II. Világháborús emlékművet és a vadászlakot is. Csapadékos időjárás esetén a programok elmaradnak. A rendezvény valamennyi programja ingyenesen látogatható.
1: Forgalomkorlátozása a Markusovszky kórház területén. Elkezdték javítani a beázást a Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház manuális tömbjének kampfolyosóin. A kivitelezési munkák hétfőn kezdődtek és várhatóan június 24-ig tartanak. Addig a szökőkút felé vezető út jobboldali bejárati sávját lezárták. A gépjármű forgalom a baloldali kijárati sávon haladhat majd mindkét irányban, ezért a közlekedőktől fokozott figyelmet és óvatosságot kérnek. Népi kézműves kiállítás nyílt a hétvégén a körmendi Batthyány kastély Szalaterrana galériájában, ahol helyi és a térségben élő alkotók munkáit tekinthetik meg az érdeklődők június végéig. A kiállítást Móricz Péter történész, muzeológus, a dr. Batthyány Stratmann László Múzeum vezetője nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta a népi kézművesség hagyományőrző szerepét, valamint a helyi közösségek kulturális értékeinek megőrzésében betöltött jelentőségét. A népi kézműves kiállítás június 28-ig látogatható. Egy parkoló személyautó műszerfala gyulladt ki Körmenden a Vasút mellék utcában, közölte a katasztrófa védelem. A tájékoztatás szerint a lángok a város hivatásos tűzoltóinak kiérkezése előtt kialudtak, ezután hőkamerával átvizsgálták a járművet, hogy kiderüljön, maradt-e rejtett izzás, majd további tűzveszély, személyi sérülés nem történt, a tűz keletkezésének okát vizsgálják. Mintegy 50%-kal nőtt az európai tengerparti desztinációkra repülővel utazni készülő magyarok száma az előző év azonos időszakához képest. A város látogatásoké 18%-kal bővült, a tengeren túli utakra a foglalások száma 19%-kal maradt el a tavalyitól, közölte a repjegy.hu online foglalási portál az MTI-vel a legfrissebb foglalási adatai alapján. Kiemelték, a top úti célok között meglepetés Tirana, amely a foglalási listán a 24. helyről a 7. ugrott, és 259%-os utasszám növekedést mutat. A következő V4 miniszterelnöki csúcson Magyar Péter javasolni fogja a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnöknek a visegrádi együttműködés kibővítését. Erről a magyar miniszterelnök a Friedrich Merz német kancellárral folytatott megbeszélése utáni közös sajtótájékoztatón számolt be Berlinben. Magyar Péter azt mondta, javasolni fogja, hogy hívják meg Ausztriát, Németországot, vagy akár Horvátországot, Szlovéniát, Romániát is, és építsünk egy erős Közép-Európát közösen, hozzátette, ez infrastrukturális, gazdasági és kulturális együttműködést jelent. A jelenlegi globális helyzetben fontolóra kell venni Norvégia EU csatlakozását, jelentette ki a Financial Times brit napilap számában megjelent interjúban a norvég külügyminiszter, aki felidézte, hogy a korábbi évtizedek kedvező globális környezetében Norvégia két népszavazáson is, 1972-ben, majd 1994-ben elvetette a teljes jogú csatlakozást. A norvég külügyminiszter szerint azonban a mostani megőrült világban Norvégiának újra kell gondolnia az EU-hoz fűződő viszonyát.
2: Sporthírek.
1: Új helyet kell találni Lionel Messi 21 méteres szobrának, miután az indiai Kolkatában felállított óriási alkotás az eredeti helyén nem áll stabilan ledőlhet. A 8-szoros aranylabdás és világbajnok argentin sztár szobrát tavaly decemberben Messi látogatásához időzítve állították fel, ám bejelentések szerint a gigantikus építmény, amely Messit a világbajnoki trófeával a kezében ábrázolja, erőszélben veszélyesen kilengett.
2: Időjárás jelentés.
1: Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és többfelé kialakulhatnak záporok, helyenként zivatarok. A déli szél egyre többfelé északnyugatira fordul, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. Napközben 20 fokot mutatnak a hőmérők.
2: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

És akkor itt vagyunk, folytatódik a délután a 99.8-on, ebben az órában pedig a témánk a június 14 és 20-a közt megrendezésre kerülő Down kosárlabda világbajnokság. Erről fogunk beszélgetni Galambos Zsolttal, a HSV Egyesület elnökével és a Magyar Speciális Olimpia Szövetség kosárlabda szakágának vezetőjével, magának az egész programnak az egyik fő szervezőjével, tehát hamarosan hívni fogom, és telefonon beszélgetünk majd. Nagyon sok érdekes infót megtudhatnak az eseménnyel kapcsolatban, többek közt azt is, hogy hogy került ez a világverseny körmedre. Én Tóth Cili vagyok, tehát tartsanak velünk ebben az órában is.

0: 14. és 20. közt körmend ad otthont egy speciális sporteseménynek, mégpedig a Deon kosárlabda világbajnokságnak, ahol 4 ország mellett Magyarország Deon kosár válogatottja és összeméri erejét, mégpedig a Dr. Kristóf László sportcsarnokban. A telefonvonal túlsó végén pedig Galambos Zsolt főszervezőt köszöntöm, akivel beszélgetünk majd erről a különleges sporteseményről. Üdvözöllek, Zsolt, az éterben! Elsőként kicsit pontosítsuk is, hogy akkor mi is a te titulusod, aztán egy kicsit beszélgessünk erről a speciális sportágról.
1: Ásra Egyesületnek vagyok az elnöke, és a Magyar Speciális Olimpiai Szövetségnek vagyok a kosárlabda szakág vezetője. Ides tova 25 éve.
0: Az idei évben körmend ad otthont a Deon kosárlabda világbajnokságnak. Hogy kerültünk kapcsolatba mi ezzel a világbajnoksággal, és mondhatom azt is, hogy ez nagyon különleges mind hazánk, mind pedig a város számára.
1: Igen, ez nagyon érdekes történet, ugyanis a fejemből kipattant olyan közel 6 évvel ezelőtt, hogy a HSV Egyesületben sportolt, akkor legalább 20 Down-szindrómás fiatal, és én szerettem volna nekik találni egy olyan lehetőséget, ahol csak Down-szindrómás társaikkal tudnak játszani. Nézegettem az internetet, és a Google-t megtaláltuk, az Európai, vagy inkább úgy mondom, a Világ Down-szövetség, vagy Down-sportszövetségét, a szuccot, ami úgy hirtelen megnyílt az orrunk előtt, és akkor rájöttünk, hogy mennyi lehetőség van ezeknek a fiataloknak a sportoltatására, még jobban ugye összemérni az erejéket a világgal, Európával, a világgal, és akkor 21-ben, miután megtaláltuk az Európai Down-szindrómásoknak a sportszövetségét, amikor megtaláltuk, akkor kimentünk Olaszországba, hogy lássuk, hogy milyen egy Európa-bajnokság vagy európai játék, mert több sportág volt atlétika, kosárlabda, labdarúgás, úszás, asztali tenisz, és meglátogattuk Ferrarában ezt a nevezett eseményt, és akkor már biztos voltam benne, hogy én mindenképpen szeretnék belépni ebbe a sportszövetségbe, és így indult a folyamat, elkezdtünk rá komolyabban edzeni, és 22-ben, mivel Madeirában írták ki a kosárlabda és judó világbajnokságot, ezért már úgy éreztük, hogy ott a helyünk, ki kell jutnunk, mindenképpen meg kell teremteni anyagi feltételeket, és akkor így elindult a Down-szindrómás fiataljainak a nemzetközi pályafutása.
0: Mennyire nehéz egyébként támogatni egy ilyen sportegyesületet, vagy azt, hogy egyáltalán ezek a gyerekek kijussanak egy ilyen külföldi játékra?
1: Nagyon drága, ugyanis közel 1000 eurót kell fizetni fejenként, csak arra, hogy mi kint legyünk azon a nemzetközi világ vagy Európa szintű versenyen. Az utóbbi 5 évben ugye tényleg ennyi volt a plafon, 1000-1200 euró, ami a szállás és az egész heti ellátást, a transfert, tehát hogy elvisznek bennünket A-ból B-be, és egyéb szociális, kulturális programokat fedezendően, és még a repülőjegy, ami hozzá van, tehát bizony bele kell nyúlni a zsebbe, és mivel a TAO nem igazán támogatja, csak mondjuk el lehet nevezni nemzetközi versenyi, és akkor ténylegesen a TAO-t is be lehet vonni, de ez sajnos abszolút egy ilyen nehéz történet, hogy meg kell találni azokat a mecénásokat, támogatókat, szponzorokat, akik ebben is csak erre adnak támogatást. Na most Magyarországon a Honvédelmi Minisztérium, a Belügyminisztériumban vannak olyan egyéni elbírálású pályázatok, ahol ezt meg tudtuk szerezni ezeket a forrásokat, és volt jó néhány olyan nagy cég, akik szintén tudtak bennünket támogatni, de volt olyan is, hogy egyszerre kifizették az egész költségünket, ami közel 5 millió forint volt, és akkor ezt a nagy cég vezetése összerakta és megtámogatta az egyesületet.
0: Tehát akkor tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy itthon azért megkapjátok a megfelelő támogatottságot. Valamelyest fontos az, hogy ezek a Down-szindrómás gyerekek játszhassanak.
1: Igen, úgy érzem, hogy azért Magyarországon jutottak rá, ez egy speciális népcsoport, ugye a Down-szindrómások, és eddig mondjuk kellett egy olyan nagyon jó szülő is, aki megszerzi a támogatásokat, nagyon jól tárgyal, nagyon jól tud kommunikálni a cégnek a vezetőivel, nagyon jó kapcsolatrendszere van neki. Nem könnyű, biztos, hogy nem könnyű, de hogyha az ember jól felépíti minden marketing tervet, ezt az egészet, és tényleg olyan, tehát nem találjuk egy fülekre, tényleg iratajtókat kopogtatunk, az nagyon jó érzés, mert sokszor büszkék ránk az emberek, tehát meghívtak bennünket, díjátadókra, a Magyar Kosárdázók Országos Szövetségének a régi kosarasok csoportja az első év után, mikor világbajnoki ezüstérmesek lettünk Madeirán, a legelső történetünk így kezdődött, akkor meghívtak bennünket és megajándékozott bennünket a kosárdázó klubja is szép emblémákkal, szóval nagyon szép emlékek, élmények vannak mögötte. Megemlíthetném, hogy az első nagy támogató Novák Katalin volt, az akkori köztársasági elnök, aki szintén a Madeira útunkba olyan támogatást adott, hogy szinte az egészet állta, Novák Katalin köztársasági elnök asszony. Úgyhogy jelen szerencse is kell hozzá, de úgy érzem, hogy azért egyre jobban ígynek az emberek, és egyre több eredményünk van, egyre többen vagyunk, egyre többen szeretnénk kijutni, ezért egyre több céget kell megkeressünk, hogy segítsenek bennünket, támogassanak bennünket.
0: De nem találtok süket fülekre, sőt, egyre nyitottabbak vagyunk.
1: Igen, hála Istennek. Előreugorva egy kicsikét, két év múlva Mexikóban lesz egy világjáték, de a szilvás világjáték, ahol 8-9 sportágban lesz egy óriási nagy games, és oda például már szeretnénk egy női kosárcsapattal menni, egy férfi kosárcsapattal menni, Down-szindromás kézilabda csapattal szeretnénk oda menni, és vannak atlétáink, úszóink. Tehát ahhoz képest, hogy először 12-en mentünk, 12 fős delegáció mentünk Madeirára, a következő nagy világjátéka már 50-en szeretnénk menni, ami azt jelenti, hogy fejlődik a sportág, a HSF Egyesület toporzott, rengeteg fiatalat, rengetegen jönnek hozzánk, más egyesületek is már csatlakoztak, úszókat, tudok, hogy már jártak kint tavaly Portugáliában egy Európa-bajnokságon, tehát nő a létszám, egyre nagyobb felelősség, egyre nagyobb támogatás kell, egyre nagyobb támogatottságot kell szereznünk, és ennek egy állomása az idén Körmendben tartandó kosárlabda világbajnokság.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Juár Diszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinley termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Juár Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Készen állsz a megye legnagyobb rangadójára? Június 7-én a Telekesi sportpályán elszabadul a futballláz, olyan nevek lépnek pályára, akikért egy ország rajongott. Délután 2-től Telekes Medosz lenti tíje előmérkőzés, 17 órától pedig jön a csúcsderbi. Ferencváros ZTE öreg fiúk gála. Kapunyítás 13 órakor. Szurkoljuk ki együtt a győzelmet!
2: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
3: Reklámot hallottak!
0: És most
3: a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában Körmend FM rád hangolva.

0: A telefonvonal túlsó végén továbbra is Galambos Zsolt, a Hásfa Egyesület elnöke, a Körmenden június 14-e és 20-a közt megrendezésre kerülő Down kosárlabda világbajnokság egyik fő szervezője. Vele beszélgetünk, nagyon sok mindenről szó volt már az előzőekben, de most a következőkben beszéljünk egy kicsit arról, hogy került Körmendre ez a világbajnokság.
1: Mivel a feleségem körmendi, ezért adott, hogy én minden nagy versenyt, ami szeretek szervezni, minden nemzetközi versenyt, ami a speciális olimpiához tartozik, például a Körmend Kupa, ami minden évben eddig tavasszal most már inkább összetolódik át, 5. alkalommal. Ez adta magát, hogy ismerem, tehát a helyi viszonyokat ismerem, könnyebb tárgyalni az emberekkel már, ismernek bennünket, tudják, hogy nem vagyunk komolytalanok, hanem komoly szándékaink vannak, hogy mutatja az elmúlt 4 Körmend Kupa, ahol már rengeteg külföldi csapat megfordult, olaszok, szlovének, szerbek, bosnyákok, és ezáltal van egy renoménk. És ez adta magát, hogy én mindenképpen Körmendre szervezzem, mert pontosan a családi kapcsolatok miatt. Uh-huh. Egy-kettő, Körmend egy fellegvára a mai magyar kosárlabdának. Aki Körmendre jön, az annak a körmendi millió tiszteletet parancsol. Legyen az bármilyen edző, legyen a szövetségi kapitány a normál kosárlabdában. Bárki, aki Körmendre jön, az úgy, ha győzelemmel megy el innen, akkor az nagyon büszke magára, és nagyon, nagyon óriási feelingre megy el, mert tudja, hogy Körmendről mindig nehéz győzelemmel elmenni. Na most ezért nekünk Körmend, ugye a legjobb magyar csapat, körmendi sportcsarnok, a legjobb magyar sportcsarnok, ami létezik, és hát a hozzátartozó versenyszínúi asztal, a személyzet, akik nagyon jó barátaink, ők pedig a legjobb magyar versenybírói asztal, akik tudnak segíteni, ismerik a fogyatékkal élőket már az elmúlt 4-5 évben már találkoztak velük rengeteget, és adott minden, hogy a bírói testület, a játékvezetők, akik jönnek hozzánk, ők ismerik, tehát lehetne sorolni a szállítástól kezdve, és ugye az egésznek a tetőpontja a Muse. A Muse Hotel, ami garancia arra, hogy az összes vendég legyen az argentin, török, finn, vagy éppen egyiptomi, akik jönnek most oda a világbajnokságra. Biztos vagyok benne, hogy szuperül fogják magukat érezni ebben a csodálatos millióban, amit a Muse tud szolgáltatni részükre. Tehát mind ez egyben egy olyan biztos hátteret ad, egy olyan nyugalmat nekem is, mint az egyik főszervezőnek, nája és a csarnok közelsége is ezt biztosítja, hogy ez minden akadálytalanul fog zajlódni, a szállítások, ugye a szociális szolgáltató kollektívája is évek óta segít bennünket, és ez mind mondom, olyan átfogó nyugalmat és szociális hálót biztosít számomra, mint szervező számára, hogy olyan nyugalmat ad, ami elmondhatatlan. Tehát én végig nyilván lesznek problémák, de szerintem végig élvezni fogjuk ezt a világbajnokságot.
0: És már érintetted is, hogy ugye világbajnokságról beszélünk, és itt az előbb egy mondat erejéig el is hintetted, hogy egyiptomi, argentin, finn és török csapatok érkeznek Körmendre. Körülbelül hány sportoló érkezik erre a világbajnokságra?
1: Az egész delegáció, akik itt lesznek mindenkivel, edzőkkel és sportolókkal, 75 fő lesz körülbelül, igen, 75-en leszünk. Na most csapatonként azért van 4 fő edzői stáb, mert ezekben egy gyerekben azért több edzőkkel, mint egy átlagos, és van mindegyik egy egészségügyi személyzet is, meg ugye helyszínen is lesz egészségügyi személyzet, mert nagyon fontos az egészségük. A többi mind sportoló, uh-huh. És ennél sokkal többen vagyunk a világban, de mindig jelentkezni kell a világbajnokságokra. Most például az olaszok, akik egyébként a világ legjobb csapata, mindig ők nyerik a VB-t, EB-t, tehát minden szinten ők a legjobbak az olaszok. Most nem jöttek el sajnos hozzánk, nem tudjuk, hogy milyen okból, de most nem tudták vállalni. Azon kívül vannak azért még a világ egyéb pontjain olyan csapatok, portugálok, Szaúd-Arábiában van csapat, most jöttek volna Gánából, például Afrikából hozzánk, de nem jött össze. Tehát egy olyan 13-14 csapat van a világban, akik Down-szindrómásokkal foglalkoznak, mint kosárdedők. Ebből most az 5, elmondhatom, hogy a krém az itt van, mert ez az 5 csapat az évek óta bizonyítja, és nagy harcban dönti el az első 5-6 hely sorsát.
0: És ebbe a krémbe beletartozik egyébként a magyar válogatott csapat is?
1: Hát elmondhatom, az utóbbi 4 VB-EB-n az első ezüstérmet szereztünk, utána a padovai EB-n 3. helyet szereztünk, a törökországi világbajnokságon, világjátékon 3. helyet szereztünk, és tavaly lettünk Ferrarában 4. Még az USA-t kihagytam, Amerikai Egyesült Államok tavaly volt Ferrarában, őket például megvertük. Úgyhogy én azt mondom, hogy a második, harmadik, negyedik helyekkel és a folytonos fiatalítással, erősítéssel ott lehetünk azért az első három bármelyikében. Bár az argentin csapat nagyon kiemelkedő, ők nagyon-nagyon komoly sportági háttérrel rendelkeznek, és ugye attól függ, hogy milyen downgenerik vannak, mert azért tehát milyen a válogatási elv. Nálunk Magyarországon azért nem lögdösi be az ajtót minden nap, hogy szeretnénk jönni kosarazni, de mondták, most már azért van 40-50 olyan gyerekük, akik közül lehet meríteni. Évek múlva még jobbak lehetünk. Én azt mondom, hogy most ugye heti 2-3 edzéssel megteszünk mindent, hogy méltóképpen képviseljük Magyarországot, rajtunk nem fog múlni. Kondiban egyre jobbak és technikailag is, taktikailag is egyre fejlődnek a gyerkőcök, egyre jobban csapattá válik, de ez mind-mind ugye a sok összetevő, reméljük, hogy sok néző lesz majd arról még, hogyha lehet, akkor beszélek, hogy ez hogy dobja fel őket, vagy pontosan ellenkező hatást vált ki, azt nem tudjuk, de edzésenként azt tudom, hogy a fiatalok meghalnak és oda teszik magukat teljes szívvel, lélekkel, tehát rajtuk és rajtunk nem múlik.
2: 99.8 Körmend Rádiója. Ráfangolva.
0: Mennyiben más egyébként egy ilyen down kosárlabda világbajnokság, mint mondjuk egy másik sport esemény, hasonló világbajnokság?
1: A speciális olimpiában tudok, ugye ott vagyok otthon, már 9 olimpián voltam, így az elmúlt 25 évben, hogy azért a speciális olimpia gyorsabb. Tehát a down-szindrómás fiatalok már csak a méreteiknél fogva, és ugye némelyik középsúlyos értelmefejtékos vannak közöttük egy-kettő ennyi is, de a tömeg az nálunk középsúlyos értelmiségű fiatal. A speciális olimpiában pedig általában középsúlyostól felfelé, tehát tanulásban akad el fiatalokat viszünk Miki világjátékra. Tehát gyorsabb a ritmus, gyorsabb a sebesség, a speciális olimpia azért sokkal gyorsabb gondolkodásban, taktikailag, technikailag érettebbek a fiatalok. Tehát így is a szívüncsücske a down mozgalom, mert ők is kihagyják magukat maximálisan. Mondom azt, hogy egy picit lassabbak, de viszont a világban ezt nem mindenki gondolja így, mert az olaszok például ők úgy gondolkodnak, meg az argentinak is, hogy ők fel akarják emelni őket még jobban a paralimpiába, de ez adottság kérdése, országa válogatja, mert nálunk azért nincs akkora populáció, hogy mi ebből akkor el tudjuk meríteni. Az olaszoknál azért 70-80 millió ember, meg Argentinában is azért otthon nagyobban lehet. Viszont büszkék vagyunk arra, hogy például németekkel nem is találkoztunk még, vagy hollandokkal, vagy belgákkal, tehát a fejlettebb nyugati államokkal, angolokkal, franciákkal, még soha nem játszottunk. Mi itt vagyunk, vállaljuk, hogy elmegyünk, vállaljuk, hogyha felkértek bennünket, meg felkértek bennünket, hogy rendezünk világbajnokságot, mi tisztelettel vállaljuk és vállaltuk, és maximális odaadással szervezzük a minden egyes momentumát a világbajnokságnak. És tényleg rajtunk nem múlik semmi, mi szeretnénk közönséget szórakoztatni, szeretnénk, hogyha a gyerekeinket megismernék, hogyha integráció egyében minél többen kilátogatnának a mérkőzésünk.
0: Június 14 és 20-a közt zajlik maga ez a Down kosárlabda világbajnokság. Hogy áll össze a hét programja? Egy kicsit beszéljünk erről is.
1: A hét programja a következő vasárnap megjönnek a csapatok, és beszállítjuk őket a bécsi repülőtérről a hotelbe, és a hotelben már az első este egy coach meeting, összeülünk minden edzővel, megbeszéljük a dolgokat. A sorsolást már elvégezzük a következő hetekben, tehát már ugyanak a csapatokat tudják, hogy mikor játszanak. Még utolsó simításokat, még tudják a szabályokat, tehát mindent tudnak már az edzők, de megtartjuk az edzői értekezetet, és akkor hétfő reggel már 9 órakor indulnak a küzdelmek. Két mérkőzés lesz délelőttönként, kettő délutánonként. Kivétel a hétfő, mert hétfőn csak délelőtt lesznek mérkőzések, ugyanis mi szeretnénk utána egy nagyon hangulatos, nyitó ünnepi, ilyen opening ceremonit tartani a Várkerben. Tudni kell, helyi vállalkozókkal beszéltem már, és nagyon komoly partnerek ebben, hogy az ünnepélyes nyitó ceremóniára mi a Dr. Kristóf László sportcsarnoktól fogunk felvonulni lovaskocsikkal, dobosokkal, nagy zászlókkal, még jönnek, még csatlakoznak hozzánk gólyalábasok is, akik egy nagy műsor fognak majd tartani a főtéren. Mindez délután 5 órakor indul a sportcsarnoktól, és akkor már a helyi lakosok és a közönség hallhat bennünket a Kossuth és utcában, hogy megyünk a 8-as főútra, ott rendőri felvezetéssel átmegyünk a főtérre, és a főtéren egy gólyalábas csoport tart, tehát egy ilyen 20 percet szórakoztatót. Utána bemegyünk a Batthyány kastély udvarára, és ott lesz a nyitó ünnepély, amelyben nagy segítségünk van Tóth Gyurit, a város kultúrfelelőse. Nagyon jó a kapcsolat Gyurittal, már a Körmend kupáról is, meg elmúlt években is nagyon jó volt a kapcsolatunk. És ott lesz egy nyitó ünnepély, utána csütörtökön megállunk egy pillanatra, és meghívjuk a vendégeinket a Ráva Partiok a centrumba, ahol Hege lát bennünket vendégül. Oda jön a helyi hagyományőrző néptánc együttes egy ilyen táncházzal, fog bennünket majd szórakoztatni. Azon kívül nagyon méltán híres Csinaj lovaskocsiaival fogja majd a játékosokat, edzőket körbevinni a városban, több lovaskocsi fog mozogni ezen a szociális napon. Valamint a kajakkenusok is segítenek bennünket, ugyanis megkértem, hogy egy kicsikét kenusztassák meg a díszes társaságot. Valószínű még itt nem pontosítottunk, de hogy Csákány Doroszlóból leereszkednek majd Körmendig a Ráva folyón, és aki éppen nem lovaskocsikázik és nem kenuzik, az pedig a táncházhoz fog csatlakozni, és az ökocentrumban lesznek még fajátékok, amit pedig ugye Krúzó barátunk segítségével, tehát ő fogja majd ezeket kiállítani, és ezeket is kipróbálhatják a fiatalok, ismerkedhetnek egy picit ilyen magyaros játékokkal, hogy ilyet is láthatnak, hogy bizony vannak ilyen hagyományőrző népi játékok, amit ki lehet próbálni. Majd csütörtökön délután már a csapatok elődöntőt játszanak, és a győztesek játszanak másnap pénteken délelőtt a bronzéremért, illetve a döntőért. A bronzmérkőzés az pénteken reggel kezdődik 9 órakor, és 10:30 körül pedig kezdődik már a döntő, amelyre mindenkit várunk szeretettel. Biztos, hogy nagyon nagy közönség tud összejönni, de biztos benne, hogy nagyon sok ember el fog jönni, mert a helyi iskolákkal tárgyalunk, hogy a gyerkőcöket hozzák ki iskolaidőben, ugye utolsó hétre lőttük be, ha már esetlegesen nem vesznek részt órákon, vagy nincs tesi óra, akkor könnyebben elengedik őket ugye kísérettel be a sportcsarnokba, és mert ezt én hiányolom, akárhol voltunk eddig, ezeket a csoportmérkőzéseket szinte senki nem tekintette meg. Legyen az Olaszország, legyen az Törökország, gyönyörű a csarnok, 10-15 ezer csarnokban voltunk, üres lelátók előtt, és én ezt szeretnék mindenképpen változtatni ezen, hogy ott szurkoljanak zászlókkal a kezükben a gyerkőcök a nézőtéren, ismerkedjenek velük a down kosárlabdával, és nagyon komoly, élvezetes kosárlabda tud ez is lenni, hogyha két azonos képességű csapat játszik egymással. Így gyakorlatilag egy nagyon komoly hangulatú rendezvény számítunk egész héten át.
2: 99.8 Körmend FM.
0: Nagyon sok mindent megtudtunk erről a programról. Egyébként érintetted a helyi közösségeket, civil szervezeteket. Nem kellett őket győzködni, gondolom, hogy vegyenek részt a szervezésben.
1: Nagyon-nagyon jól hozzáállt, nagyon jó volt a hozzáállásuk. A néptáncsoport mindig örömmel jön hozzánk. A lovaskocsikázásra is, ugye a Csinaiéknak is van egy ugye alapítványuk, ők is örömmel első pillanattól kezdve mondta, hogy nagyon szívesen jön. Krúzó, ő is mondta, hogy örömmel ő lehet, hogy dolgozik, de ki fog települni a játékokkal, ott lesz a helyszínen a játék, és tehát abszolút minden. Kőszegről jönnek dobosok, a japán dobosok, ők is fellépnek, nyilván ők hivatalos fellépők lesznek, tehát ott azért lesz díjazás. És a golyalábasok is mindig szeretnek az ilyen rendezvényeken részt venni, szeretik a másságot, szeretik, hogyha a fogyatékkal élő fiatalokkal tudnak kommunikálni, sokkal nyitottabbak felé, sokkal jobban szeretnek velük játszani, és minden néptáncsoport, Tóth Júci bárkivel beszélt és segített nekünk, mindenki egyből rábólintott, egyrészt ugye értelmesülő fiatal embertársainkon segítünk, másrészt pedig segíteni mindig jó, akármilyen csoporton segíteni mindig jó. Gyakorlatilag ez egy világbajnokság. Tehát ilyen még Magyarországon nem volt soha.
0: Ahogy beszélsz róla is egyébként, annyira érezhető, hogy tényleg a szívügyed ez az egész.
1: Abszolút
0: a szívügyed. Viszont van még egy hozzád kapcsolódó dolog, ami ezen a világbajnokságon megvalósul, mégpedig, ha jól látom, akkor a fiad is fellép.
1: Péter fiam, aki fel fog lépni, ővele pedig kitaláltunk, amit megint csak nem volt még soha, egy dalt, egy hivatalos világbajnokság dalt, amely a Facebookon már fenn van, és ez egész héten menni fog, egész héten szólni fog a csarnokban is. Szeretnünk van egy olyan dalt prezentálni a nagy közönségnek is, és a Dan közönségnek is, hogy megmutassuk, hogy igen, ilyen még nem volt sehol, magyarok vagyunk, és mi szeretnénk ezt így, hogy megmutatni, hogy igen, mi picikét még ráteszünk egy lapáttal, hogy ez a verseny nem csak a versenyről szól, hanem a közösségről, hogy együtt vagyunk, hogy a rengeteg edzés, amit beleteszünk, és hogy vannak rosszabb napjaink is. Ez a dal erről mesél angolul, pontosan azért, hogy nemzetközi vétegyük, és gyakorlatilag nagyon büszkék vagyunk a dalra, és reméljük, hogy meg tudja nagyon, nagyon komolyan meg tudja táncoltatni a helyszínen lévőket, mert nagyon pörgős számokkal készül mindamellett, ami a hivatalos dala az IBA 21 körmendi világbajnokságban.
0: Kíváncsian várjuk mi is. És most így az interjúnk vége felé egy kicsit beszéljünk arról is, hogy ha vége lesz ennek a világbajnokságnak, akkor mit remélsz, miben bízol, hogy milyen élményekkel távoznak innen a résztvevők, illetve ti milyen élményekkel zárhatjátok majd ezt az egészet?
1: Csak pozitív. Ez szívből jön, ez gyakorlatilag a szívverseny lesz az egész. Mindenki anyagi ellenszolgáltatás nélkül játszik, mindenki úgy vesz részt a versenyeken, a pályán, úgy edzenek a fiatalok nap, mint nap, hogy nem pénzért, mint a profik, hanem a győzelemért, a dicsőségért, és ők ezt a dicsőségét ezt úgy fogják megérni, ha valaki kijön a helyszínre, hogy minthogyha látnánk a normál felnőtt kosárlabda világbajnokságnak a döntőjét. Tehát ez egy olyan csoport, én 35 éve dolgozom velük, Szofia és Hálóban élek, gyakorlatilag nap, mint nap ölelkezésben, boldog arcokban, csak pozitív visszajelzésben a szülők által, a gyerekek által. Abszolút olyan, ez olyan mozgalom, hogy ha valaki oda kijön, akkor ez óhatatlanul is át fog rá ragadni a jókedv. Úgy fog hazamenni a néző nap, mint nap, hogy egyszerűen boldog lesz, és azt mondja, hogy úristen, nem hiszem, hogy ilyen helyen voltam. Ez mindig is így van, hogy jönnek hozzánk híres emberek, sportolók, komoly politikusok, vagy bárki, akkor mindenki azt mondja, hogy ez egy más világ. Mi szervezők pedig hát egész héten benne leszünk, és lubickolunk ebben a fényben, és egyszerűen is hozzá jön még egyszer mondva egy plusz, aki pedig a kényelmet, a szolgáltatásokat nyújtja, a wellness részt nyújtja a gurmé ellátást, a fantasztikus éttermi hangulatot, mindent, ami ahogy belépünk ugye maga a bowling pálya is, tehát egész 0-24 órában ott mindenki innen úgy fog elmenni, hogy biztos vagy benne, hogy magába szippantott egy akkora élménycsomagot, hogy mínusz 10 évet ledagadtott a korából, az biztos vagy benne. Összes kollégával, akik jönnek, akik mennek tovább vissza Argentinába, Buenos Airesből, akik jönnek, vagy mennek vissza Helsinkibe, vagy Kairóba, vagy éppen Isztambulba, biztos vagyok benne, hogy nagyon jó fülek magukat, ez a célunk, hogy úgy menjenek el, hogyha legközelebb találkozunk velük, akkor igenis mondják, hogy úristen, ti őrültek vagytok, magyarok, nálatok fantasztikus volt a hangulat, szenzációs volt a szervezés, és jók az emberek, az önkénteseikről nem beszéltem még, 20-30 lány, inkább 30 lány várja a Kölcsei gimnáziumból, ugye a feleségem Kocsis Andrea tanárnő segítségével, hogy már most csinálják ilyen flashmobokat már a kezdcsinálókat a műsz előtt, a főtéren, a Batthyány és a kastélynál, egy ilyen kis bolondozást, táncolást, hogy bizonyítsák, hogy mennyire várják. Önkéntesekről az egész rész vagy versenyszervezés nagyon nehézé válna, és ezek a lányok már bizonyították tavaly is a Körmend kupán, hogy maximálisan megfelelnek a szerepre, fiatalok, szépek, lelkesek, okosak, segítőkészek, tehát ennél többet nem lehet kívánni, óriási millió lesz. Gyertek ki, nézzétek meg, és ti is fröldjetek a csodában ezeknek az embereknek az életében, amit tudnak a pályára vinni, elszántságban, akaratban és szívben.
0: Hát a hangulatot nekem biztosan meghoztad, és bízom benne, hogy a hallgatóknak is. Nagyon sok sikert kívánok a hátralév, vagy magára a bajnokságra, a világbajnokság, sikert a világbajnoksághoz, illetve hát még kitartást erre a pár hétre, ami addig van. Nem tudom, hogy még mit kívánhatnék nektek. Én nagyon várom, nagyon kíváncsi vagyok az eseményre, úgyhogy találkozunk Körmende június 14-től.
1: Köszönjük szépen, várunk mindenkit, szeretettel. Sziasztok, minden jót kívánok.
0: Sziasztok.

0: léphetnek pályára, akikért egy ország rajongott. Délután 2-től Telekes Medosz Lenti Tije előmérkőzés, 17 órától pedig jön a Csúcs Derbi. Ferencváros Zétije öreg fiúk gála. Kapunyítás 13 órakor. Szurkoljuk ki együtt a győzelmet.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
3: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu
2: Ciao, ciao bella!
4: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink, 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinley termékek, csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
5: Reklámot hallottak.
6: 99.8
5: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
7: Nemzetközi kastélyhálózathoz csatlakozott a körmendi. Drogkereskedők ellen emeltek vádat. Több vasúti kocsi kell a nyári csúcsidőszakban. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nemzetközi kastélyhálózathoz csatlakozott a körmendi Batthyen-Stadtmann kastély. Új lehetőségeket nyithat meg Körmend kulturális turizmusában, hogy a Batthyen-Stadtmann kastély hivatalosan is csatlakozott a közel 4 évtizedes múltra visszatekintő nemzetközi kastélyúthálózathoz. A csatlakozást a burgellandi Güssing várában tartott sajtótájékoztató jelentették be, ahol aláírták a tagsági megállapodásokat. A Batthyen-Stadtmann kastély mellett a kőszegi Jurisics vár is a hálózat tagjává vált, így a Schlösserstrasse történetében először magyarországi helyszínekkel bővült. Irodalmi pályázatot hirdetett a Vasvár Népfőiskola egyéni nevezőknek vagy osztályoknak. Az általános iskolai vagy középiskolai jelentkezők ingyenes osztálykirándulást vagy tábort is nyerhetnek. Képzőművészeti és versmondó kategória is szerepel a kiírások között. Várják az általános és középiskolásoktól is a videón benyújtott versmondó pályázatokat, mondta Ernagy Krisztina, a Vasvár Népfőiskola munkatársa.
8: Négy

Majkra utazik a Haraszti falui festőrestaurátor emlékkiállítása. Haraszti Margit, Miroslava Mirko, Haraszti faluból származó festőrestaurátor művész emlékkiállítását a Körmendi Múzeum mutatta be először tavaly augusztusban. Azóta az anyagot már több helyen is kiállították, legközelebb Majkon nyílik az életművet bemutató tárlat. Várnak körmendi csatlakozókat is az utazáshoz,

0: tájékoztatott Bálint Csaba kurátor, amatőr helytörténeti kutató.
1: Amikor tavaly megvolt az emlékkiállítása, életműkiállítása Irkónak, akkor összejött a kuratórium, ugye Boris Péter a Körmendi Battyányi Múzeum vezetője, munkatársa a történész Lóránt Andrea is, jó magam, és átbeszéltük, hogy mi lesz a képeknek, a tablóknak a sorsa, és arra jutottunk, hogy visszük tovább a kiállítást, megpróbáljuk tovább vinni, úgyhogy azóta volt ugye Haraszti faluban egy pár napot, illetve Szombathelyen volt a kiállítás a Egyhárad megyei könyvtár és a Bernát kollégiumnak az épületében, és most Majkra érkezünk, de hogy miért Majkra? Hát olyan helyre igyekszünk felajánlani a kiállítást, ahol a Mirka, ahol a művész, ahol Mirko dolgozott, így Majka következő, ahol június 5-én lesz a kiállítás megnyitva.
0: Azonnali beavatkozásokról döntött Őri Szent Péter képviselő testülete, az aszbeszttel érintett területek biztonságos tétele érdekében. A cél a lakosság, különösen a gyermekek egészségének védelme, a végleges megoldásról szóló központi döntések megszületéséig. Őrs Zoltán polgármester tájékoztatása szerint az óvoda melletti parkolót geotextíliával fedik le, amelyre tömörített vörös kavics réteg kerül. Elővigyázatossági intézkedésként kicserélik az óvoda homokozóinak homokját is. Hasonló technológiával kezelik a rendezvényterületek egy részét. A városvezetés közölte, az intézkedések célja, hogy a közösségi terek és rendezvényhelyszínek biztonságosan használhatók maradjanak, ennek megfelelően továbbra is készülnek az idei őrségi vásár megrendezésére. Kábítószer kereskedelem miatt emelt vádat két férfival szemben a szombathelyi járási ügyészség, akik a vád szerint több vasi településen köztük Körmenden is értékesítettek kábítószert, közölte a Vasvár megyei főügyészség. A vádélet szerint a két férfi Szombathelyen, Körmenden és Rábafüzesen árult kokaint, amelynek összértéke meghaladta 2 millió forintot. Az ügyészség végrehajtandó szabadságvesztést javasol, és elkoboznák a bűncselekményből származó vagyont is. A két férfi büntetőjogi felelősségéről a szombathelyi járásbíróság dönt. Több vasúti kocsi kell nyáron. Már megérkezett Magyarországra az első osztrák vasúttól kölcsönzött első osztályú légkondicionált Intercity kocsi, és a nyár folyamán további járművek is forgalomba állhatnak a zsúfoltabb időszakokban, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Egyben megerősítette, a nyári csúcsidőszakra javítani kell az utastájékoztatást, bővíteni szükséges a pótlóbuszos kapacitásokat, valamint több vasúti kocsit kell forgalomba állítani. Magyarország őszintén szabadon, szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, konstruktív partner lesz, ezt mondta a magyar Péter miniszterelnök Berlinben. A kormányfő kiemelte, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az új MFF tárgyalásokról, az illegális migráció elleni küzdelmekről, a versenyképességről vagy külpolitikai kérdésekről. 14. Leó pápa felkívánja gyorsítani a Vatikán energiafüggetlenségét szolgáló megújuló energiafejlesztéseket, ezért létrehozta a Naptestvér Alapítványt. Ez a Vatikán teljes villamos energiaellátását biztosítani hivatott beruházás megvalósításáért és működtetéséért felel majd. A projekt még Ferenc pápa kezdeményezésére indult 2024-ben. A beruházás helyszíne 424 hektáros, vagyis jóval nagyobb a Vatikánváros területénél.
2: Sporthírek.
0: Az idő eredményét a győzeleménél is fontosabbnak tartja Kozák Luca, aki múlt pénteken 12,66 század másodperces országos csúccsal megnyerte a női 100 méteres gátfutást, a lengyelországi aranykategóriás nemzetközi atlétikai versenyet. A 30. születésnapját éppen hétfőn ünneplő sprinter azt mondta, mivel már majdnem 4 éves volt az addigi rekord, lényegesnek érezte, hogy sikerüljön megjavítani.
2: Időjárás jelentés.
0: Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és többfelé kialakulhatnak záporok, helyenként zivatarok. A déli szél egyre többfelé északnyugatira fordul, melyet élénk, erős széllökések kísérhetnek, napközben 20 fokot mutatnak a hőmérők.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Újra itt vagyunk, folytatódik a délután a 99.8-on, 2 perccel vagyunk 4:15 után, én pedig továbbra is Pócili vagyok, tartsanak velem a folytatásban is, hozok majd jó kis programajánlókat, na meg persze, itt szólnak a térség legjobb zenéi, úgyhogy Nars Barkley után Kazi és Ricky Martin felújított Maria című sikere szól, jó rádiózást! Uepa! Un pasito pa'lante, María. Dos, tres. Un pasito pa' atrás.

0: Görmend FM. Programajánló.
1: Programajánlózunk a folytatásban, hiszen az előttünk álló hétvégén június 6-án 9 órától kispályás futballtornát szervez a Máltai Szeretett Szolgálat Sport Egyesületével közösen a Sporttal az Élhetőbb Jövőért Alapítvány. A helyszín ezúttal is a körmendi műfüves pálya lesz, tehát folytatódik a gyermekvédelmi törvény által gondozottak ligája június 6-án 9 órától a körmendi műfüves pályán, emellett pedig lesz még rendőr-roma sportnap is. Tehát várnak mindenkit sok-sok szeretettel erre a remek sporteseményre.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: 8-as gumiszervíz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszervíznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszervíz. Az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszervíz.
0: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál. Június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
0: Reklámot hallottak! És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Arizona és az I Was Wrong forgott a 99-80 Enrique Iglesias és a Weezy-n érkezik hamarosan a Duele La Corazón című közössével, Saul Nickelback és a When We Stand Together, előttük pedig Sia és Sean Paul közösét indítom. Ez nem más, mint a Trip Trails. Jó rádiózás! Up with it.

Egy újabb óra végéhez érkezünk szép lassan itt a 99.8-on. Lakosi Gabi vált a stúdióban, hozza ismét a legfontosabb híreket, infókat, én pedig jövök vissza majd a délutánunk utolsó órájával. Ne menjenek nagyon messzire.

0: Szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pálya utca 3 per C alatt.
1: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingenszigetelünk.hu weboldalon.
2: Buongiorno, signorina e signora! Sono Marcello Napoliból! 12 éve élek itt Magyarország. Sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország. De a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio! Pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
3: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
4: Készen állsz a megye legnagyobb rangadójára? Június 7-én a Telekesi sportpályán elszabadul a futballláz, olyan nevek lépnek pályára, akikért egy ország rajongott. Délután 2-től Telekes Medosz lenti téje előmérkőzés, 17 órától pedig jön a csúcsderbi. Ferencváros ZTE öreg fiúk gála. Kapunyítás 13 órakor. Szurkoljuk ki együtt a győzelmet.
5: Reklámot hallottak.
6: 99.8.
5: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
7: A nyári kínálatban marad a körmendi pelikán szelet. Légy ott a kertben, ingyenes programokkal várja a látogatókat a Körmendi Múzeum. Mintegy 50%-kal nőtt a tengerpartokra repülő magyarok száma. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A nyári kínálatban marad a körmendi pelikán szelet. A hétvégén lehetett először megkóstolni az új körmendi süteményt, amely a pelikán szelet nevet kapta. A tradíció és innováció az étkező asztalon a Batyány család desszertjei újra gondolva című program keretében alkották meg az édességet. A finomság a múlt, a jelen és a jövő összekapcsolását jelképezi, mondta a rádiónknak Papné Horváth Ildikó, a körmendi mini cukrászda tulajdonosa.
8: Fő szempont volt, hogy olyan alapanyagok kerüljenek a süteménybe, amely Batyánya kertjében megtalálható volt, így került a sütibe a málna, illetve a másik irányvonal az pedig az volt, egyik címerállata a Batyányaknak a pelikán volt, és ezt a színvilágot próbáltuk visszahozni a süteménybe, így került egy citrusos nehéz piskóta a sütibe, ez az alapja. A Batyányák címerében a sárga szín fellelhető, akkor a pelikán ugye fehér szín pedig a fehér csoki adja meg. Illetve tettünk bele citromhéj reszeléket, kandírozott citrom kockák vannak még benne. Ez egy kicsit ilyen frissítő, tehát nyárias süteményt képzeltünk el, és a fehér csokis krémbe tettünk liofilizált málnát, a tetejét pedig fehér csoki réteggel vontuk be. Szeretnénk ezt a süteményt bevezetni a Batyányi szelet mellett, szeretnénk, hogyha ez is körment, idézőjelben második süteménye lenne.
7: Légy ott a kertben, ingyenes programokkal várja a látogatókat a Körmendi Múzeum. Idén is csatlakozik a Rendezvous in European Gardens elnevezésű európai eseménysorozathoz, amelynek keretében június 6-án több ingyenes programmal várják az érdeklődőket a várkertben. Pogács Monika információi következnek.
9: A programok sorát pénteken 14 órakor a Hivalkodó és rejtőzködő látnivalók a Várkertben című természetismereti séta nyitja meg, amelyet dr. Szinetár Csaba vezet. A résztvevők megismerhetik a történeti kert természeti értékeit, az évszázados fákat, a terület gazdag madár- és rovarvilágát, valamint betekintést nyerhetnek a holtág élővilágába is. A séta során leleplezik Szalomon Gessner költő emlékkövének új tábláját is. A program a kastély főépülete elől indul. 15 órától az Édességláda projekt keretében kutas, keres, nyer címmel játékos kincskeresésre várják a családokat és a fiatalabb korosztályt. A résztvevők édességeket nyerhetnek. A találkozási pont szintén a kastély főépülete előtt lesz. A délután 16 órakor kezdődő kert történeti sétán Móricz Péter vezetésével ismerhetik meg az érdeklődők a várkert múltját, épített örökségét és nevezetes látványosságait. Az idei esemény mottójához, a látvány témájához kapcsolódó program során a résztvevők felkeresik a barokk szoborcsoportokat, a klasszicista obeliszket, a II. Világháborús emlékművet és a vadászlakot is. Csapad

0: Játékos időjárás esetén a programok elmaradnak. A rendezvény valamennyi programja ingyenesen látogatható.
1: Forgalomkorlátozás a Markusovszky Kórház területén. Elkezdték javítani a beázást a Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház manuális tömbjének kampfolyosóin. A kivitelezési munkák hétfőn kezdődtek és várhatóan június 24-ig tartanak. Addig a szökőkút felé vezető út jobboldali bejárati sávját lezárták. A gépjármű forgalom a baloldali kijárati sávon haladhat majd mindkét irányban, ezért a közlekedőktől fokozott figyelmet és óvatosságot kérnek. Népi kézműves kiállítás nyílt a hétvégén a Körmendi Batthyány kastély Szalaterrana galériájában, ahol helyi és a térségben élő alkotók munkáit tekinthetik meg az érdeklődők június végéig. A kiállítást Móricz Péter történész, muzeológus, a dr. Batthyány Stratmann László Múzeum vezetője nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta a népi kézművesség hagyományőrző szerepét, valamint a helyi közösségek kulturális értékeinek megőrzésében betöltött jelentőségét. A népi kézműves kiállítás június 28-ig látogatható. Egy parkoló személyautó műszerfala gyulladt ki Körmenden a Vasút mellék utcában, közölte a katasztrófa védelem. A tájékoztatás szerint a lángok a város hivatásos tűzoltóinak kiérkezése előtt kialudtak, ezután hőkamerával átvizsgálták a járművet, hogy kiderüljön maradt rejtett izzás, vagy további tűzveszély, személyi sérülés nem történt, a tűz keletkezésének okát vizsgálják. Mintegy 50%-kal nőtt az európai tengerparti desztinációkra repülővel utazni készülő magyarok száma az előző év azonos időszakához képest. A város látogatásoké 18%-kal bővült, a tengeren túli utakra a foglalások száma 19%-kal maradt el a tavalyitól, közölte a repjegy.hu online foglalási portál az MTI-vel a legfrissebb foglalási adatai alapján. Kiemelték a top úti célok között meglepetés Tirana, amely a foglalási listán a 24. helyről a 7. ugrott, és 259%-os utasszám növekedést mutat. A következő V4 miniszterelnöki csúcson Magyar Péter javasolni fogja a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnöknek a visegrádi együttműködés kibővítését. Erről a magyar miniszterelnök a Friedrich Merz német kancellára folytatott megbeszélése utáni közös sajtótájékoztatón számolt be Berlinben. Magyar Péter azt mondta, javasolni fogja, hogy hívják meg Ausztriát, Németországot, vagy akár Horvátországot, Szlovéniát, Romániát is, és építsünk egy erős Közép-Európát közösen, hozzátette, ez infrastruktúrális, gazdasági és kulturális együttműködést jelent. A jelenlegi globális helyzetben fontolóra kell venni Norvégia EU csatlakozását, jelentette ki a Financial Times brit napilap számában megjelent interjúban a norvég külügyminiszter, aki felidézte, hogy a korábbi évtizedek kedvező globális környezetében Norvégia két népszavazáson is, 1972-ben, majd 1994-ben elvetette a teljes jogú csatlakozást. A norvég külügyminiszter szerint azonban a mostani megőrült világban Norvégiának újra kell gondolnia az EU-hoz fűződő viszonyát.
2: Sporthírek.
1: Új helyet kell találni Lionel Messi 21 méteres szobrának, miután az indiai Kolkatában felállított óriási alkotás az eredeti helyén nem áll stabilan ledőlhet. A 8-szoros aranylabdás és világbajnok argentin sztár szobrát tavaly decemberben Messi látogatásához időzítve állították fel. Ám bejelentések szerint a gigantikus építmény, amely Messit a világbajnoki trófeával a kezében ábrázolja, erőszélben veszélyesen kilengett.
2: Időjárás jelentés.
1: Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és többfelé kialakulhatnak záporok, helyenként zivatarok. A déli szél egyre többfelé északnyugatira fordul, melyet élénk, erős széllökések kísérhetnek. Napközben 20 fokot mutatnak a hőmérők.
2: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva.

elstartolt a délután utolsó órája itt a 99.8-on a Körmend FM-en. Én Tóth Cili vagyok továbbra is, tartsanak velem ebben az alig 40 percnyi időben még. A zenék sorában Two Black után Pedro Santos újdonsága szól, az I Don't Know Me, de itt lesz majd Blanche és a Pontokon című dala is. Jó rádiózást!

0: 99.8 Körmend FM.
1: Ringtatom magam, hogy este körbe-körbe szédelek, van még elittem, minden egyben van.

0: 30 éve, 1996. június 4-én jelent meg a Metallica Load című lemeze. Ezzel az albummal egy merész irányváltást hajtott végre a zenekar, ami egyszerre hozott új rajongókat és okozott csalódást a régi tábor egy részének. Kevés lemez váltott ki akkora vitát a zenekar történetében, mint ez. A Load sokkolta a rajongókat, és bizony sokan voltak, akik hosszú időre félre is tették a lemezt is, na meg a zenekart is. A lemezen 14 dal kapott helyet. A kritikai fogadtatás korán sem volt egységes, voltak, akik bátor, sokszínű és érettebb albumnak tartották, mások szerint pedig túl hosszúra sikerült, és túlságosan eltávolodott a zenekar gyökereitől. Nem véletlen, hogy gyakran emlegetik a világ leghosszabb nem dupla lemezeként a maga közel 80 perces játék idejével. A metálos közeg egy része pedig egyszerűen elutasította. Az album jelentősége mégis vitathatatlan, új hangzást, új identitást, új imást és egy teljesen új korszakot teremtett vele a Metallica. És hogyha már Metallica, akkor ne feledkezzenek el a rajongók arról sem, hogy a jövő héten, június 11-én és 13-án a Puskás Arénában robbantanak egy óriásit, mellette pedig június 19-én igazi metal fővárossá változik Budapest.
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: UR Diszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, 1,5 literes Kinley termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj 2 darab Peroni 1,5 literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd 1 darab ajándék alkoholmentes 1,5 literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum 2 ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Készen állsz a megye legnagyobb rangadójára? Június 7-én a Telekesi Sportpályán elszabadul a futballláz, olyan nevek lépnek pályára, akikért egy ország rajongott. Délután 2-től Telekes Medosz Lenti Tie előmérkőzés, 17 órától pedig jön a Csúcs Derbi. Ferencváros ZTE Öreg Fiúk Gála. Kapunyítás 13 órakor. Szurkoljuk ki együtt a győzelmet!
4: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
5: Reklámot hallottak!
1: És most!
6: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva!

Felix J. Cascada és a Boy You Turn Me forgott a 99.8-on. Akos Mész érkezik a folytatásban a Cool Kids-el, itt lesz velünk Rob Thomas és a Machine című tavalyi slágerével. Előttük pedig Alan Walker és Gavin James közösét pörgetem. Szól, I'm tired.

végéhez ért a délutánunk itt a 99.8-on. Nem sok erőt óra Laposi Gabinak adom át ismét a stúdiót, hozza legfontosabb híreket, infókat, aztán pedig szólnak továbbra is a jó zenék, úgyhogy érdemes velünk tartani. Nekem pedig már csak annyi dolgom maradt hátra, hogy megköszönjem, hogy velem töltötték a mai délutánt. Tegyenek így holnap is, ugyanígy 1 és 5 között leszek itt az éterben. Várom önöket akkor is egy jó kis hétzáró délutánnal. Tóth Cilit hallották, további szép estét kívánok mindannyiuknak, és persze jó rádiózást velünk!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Készen állsz a megye legnagyobb rangadójára? Június 7-én a Telekesi sportpályán elszabadul a futballláz, olyan nevek lépnek pályára, akikért egy ország rajongott. Délután 2-től Telekes Medosz lenti tíje előmérkőzés, 17 órától pedig jön a csúcsderbi. Ferencváros ZTE öreg fiúk gála. Kapunyítás 13 órakor. Szurkoljuk ki együtt a győzelmet.
2: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gángó Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gángó Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
3: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
3: Ciao, ciao bella!
4: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias szték, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális

0: Kont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
1: Reklámot hallottak.
2: 99.8
1: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Nemzetközi kastélyhálózathoz csatlakozott a körmendi. Drogkereskedők ellen emeltek vádat. Több vasúti kocsi kell a nyári csúcsidőszakban. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nemzetközi kastélyhálózathoz csatlakozott a körmendi Batthyenstadtmann kastély. Új lehetőségeket nyithat meg Körmend kulturális turizmusában, hogy a Batthyenstadtmann kastély hivatalosan is csatlakozott a közel 4 évtizedes múltra visszatekintő nemzetközi kastélyúthálózathoz. A csatlakozást a burgellandi Güssing várában tartott sajtótájékoztató jelentették be, ahol aláírták a tagsági megállapodásokat. A Batthyenstadtmann kastély mellett a kőszegi Jurisics vár is a hálózat tagjává vált, így a Schlösserstrasse történetében először magyarországi helyszínekkel bővült. Irodalmi pályázatot hirdetett a Vasvár Népfőiskola egyéni nevezőknek vagy osztályoknak. Az általános iskolai vagy középiskolai jelentkezők ingyenes osztálykirándulást vagy tábort is nyerhetnek. Képzőművészeti és versmondó kategória is szerepel a kiírások között. Várják az általános és középiskolásoktól is a videón benyújtott versmondó pályázatokat, mondta Ernagy Krisztina, a Vasvár Népfőiskola munkatársa.

0: Majkra utazik a haraszti falui festőrestaurátor emlékkiállítása. Haraszti Margit Miroslava Mirko haraszti faluból származó festőrestaurátor művész emlékkiállítását a Körmendi Múzeum mutatta be először tavaly augusztusban. Azóta az anyagot már több helyen is kiállították, legközelebb Majkon nyílik az életművet bemutató tárlat. Várnak körmendi csatlakozókat is az utazáshoz, tájékoztatott Bálint Csaba kurátor, amatőr helytörténeti kutató.
1: Amikor tavaly megvolt az emlékkiállítása, életműkiállítása Mirkónak, akkor összejött a kuratórium, ugye Boris Péter, a körmendi Battyányi Múzeum vezetője, munkatársa, a történész Lóránt Andrea is túlmagam, és átbeszéltük, hogy mi lesz a képeknek, a tablóknak a sorsa, és arra jutottunk, hogy visszük tovább a kiállítást, megpróbáljuk tovább vinni, úgyhogy azóta volt ugye Haraszti faluban egy pár napot, illetve Szombathelyen volt a kiállítás a Egyház megyei könyvtár és a Bernát kollégiumnak az épületében, és most Majkra érkezünk, de hogy miért Majkra? Hát olyan helyre igyekszünk felajánlani a kiállítást, ahol a művész Mirko dolgozott, így Majka következő, ahol június 5-én lesz a kiállítás megnyitva.
0: Azonnali beavatkozásokról döntött Őriz Szent Péter képviselő testülete az aszbeszttel érintett területek biztonságosra tétele érdekében. A cél a lakosság, különösen a gyermekek egészségének védelme, a végleges megoldásról szóló központi döntések megszületéséig. Őrz Zoltán polgármester tájékoztatása szerint az óvoda melletti parkolót geotextíliával fedik le, amelyre tömörített vörös kavics réteg kerül. Elővigyázatossági intézkedésként kicserélik az óvoda homokozóinak homokját is. Hasonló technológiával kezelik a rendezvényterületek egy részét. A városvezetés közölte, az intézkedések célja, hogy a közösségi terek és rendezvényhelyszínek biztonságosan használhatók maradjanak, ennek megfelelően továbbra is készülnek az idei őrségi vásár megrendezésére. Kábítószer kereskedelem miatt emelt vádat két férfival szemben a szombathelyi járási ügyészség, akik a vád szerint több vasi településen, köztük Körmenden is értékesítettek kábítószert, közölte a Vasvármegyei Főügyészség. A vádirat szerint a két férfi szombathelyen Körmenden

0: és rába fizesen árult kokaint, amelynek összértéke meghaladta 2 millió forintot. Az ügyészség végrehajtandó szabadságvesztést javasol, és elkoboznák a bűncselekményből származó vagyont is. A két férfi büntetőjogi felelősségéről a szombati járásbíróság dönt. Több vasúti kocsi kell nyáron. Már megérkezett Magyarországra az első osztrák vasúttól kölcsönzött első osztályú légkondicionált Intercity kocsi, és a nyár folyamán további járművek is forgalomba állhatnak a zsúfoltabb időszakokban, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Egyben megerősítette, a nyári csúcsidőszakra javítani kell az utastájékoztatást, bővíteni szükséges a pótlóbuszos kapacitásokat, valamint több vasúti kocsit kell forgalomba állítani. Magyarország őszintén szabadon, szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, konstruktív partner lesz, ezt mondta a Magyar Péter miniszterelnök Berlinben. A kormányfő kiemelte, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az új MFF tárgyalásokról, az illegális migráció elleni küzdelmekről, a versenyképességről vagy külpolitikai kérdésekről. 14. Leó pápa felkívánja gyorsítani a Vatikán energiafüggetlenségét szolgáló megújuló energiafejlesztéseket, ezért létrehozta a Naptestvér Alapítványt. Ez a Vatikán teljes villamos energiaellátását biztosítani hivatott beruházás megvalósításáért és működtetéséért felel majd. A projekt még Ferenc pápa kezdeményezésére indult 2024-ben. A beruházás helyszíne 424 hektáros, vagyis jóval nagyobb a Vatikán város területénél.
1: Sporthírek.
0: Az idő eredményét a győzeleménél is fontosabbnak tartja Kozák Luca, aki múlt pénteken 12,66 század másodperces országos csúccsal megnyerte a női 100 méteres gátfutást, a lengyelországi aranykategóriás nemzetközi atlétikai versenyen. A 30. születésnapját éppen hétfőn ünneplő sprinter azt mondta, mivel már majdnem 4 éves volt az addigi rekord, lényegesnek érezte, hogy sikerüljön megjavítani.
1: Időjárás jelentés.
0: Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és többfelé kialakulhatnak záporok, helyenként zivatarok. A déli szél egyre többfelé északnyugatira fordul, melyet élénk, erős széllökések kísérhetnek. Napközben 20 fokot mutatnak a hőmérők.
1: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz. Az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
0: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
3: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
0: Reklámot hallottak! És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pálya utca 3 per C alatt.
0: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
2: Buongiorno, signorina e signora! Sono Marcello Napoliból! 12 éve élek itt Magyarország. Sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország. De a örökzöld kertészet segít honvágy. Azok a bellissimo növények, oddio! Pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
3: Készen állsz a megye legnagyobb rangadójára? Június 7-én a Telekesi sportpályán elszabadul a futballláz olyan

0: hogy ott a kertben ingyenes programokkal várja a látogatókat a Körmendi Múzeum. Mintegy 50%-kal nőtt a tengerpartokra repülő magyarok száma. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A nyári kínálatban marad a körmendi pelikán szelet. A hétvégén lehetett először megkóstolni az új körmendi süteményt, amely a pelikán szelet nevet kapta. A tradíció és innováció az étkező asztalon a Batyány család desszertjei újra gondolva című program keretében alkották meg az édességet. A finomság a múlt, a jelen és a jövő összekapcsolását jelképezi, mondta a rádiónknak Papné Horváth Ildikó, a körmendi mini cukrászda tulajdonosa.
1: Fő szempont volt, hogy olyan alapanyagok kerüljenek a süteménybe, amely Batyány a kertjében megtalálható volt. Így került a sütibe a málna, illetve a másik irányvonal az pedig az volt, hogy egyik címerállata a Batyányaknak a pelikán volt, és ezt a színvilágot próbáltuk visszahozni a süteménybe. Így került egy citrusos nehéz piskóta a sütibe, ez az alapja. A Batyányák címerében a sárga szín fellelhető, akkor a pelikán ugye fehér szín pedig a fehér csoki adja meg, illetve tettünk bele citromhéj reszeléket, kandírozott citrom kockák vannak még benne. Ez egy kicsit ilyen frissítő, tehát nyárias süteményt képzeltünk el, és a fehér csokis krémbe tettünk liofilizált málnát, a tetejét pedig fehér csoki réteggel vontuk be. Szeretnénk ezt a süteményt bevezetni a Batyányi szelet mellett, szeretnénk, hogyha ez is körment, idézőjelben második süteménye lenne.
0: Légy ott a kertben ingyenes programokkal várja a látogatókat a Körmendi Múzeum. Idén is csatlakozik a Rendezvous in European Gardens elnevezésű európai eseménysorozathoz, amelynek keretében június 6-án több ingyenes programmal várják az érdeklődőket a várkertben. Pogács Mónika információi következnek.
2: A programok sorát pénteken 14 órakor a hivalkodó és rejtőzködő látnivalók a Várkertben című természetismereti séta nyitja meg, amelyet dr. Szinetár Csaba vezet. A résztvevők megismerhetik a történeti kert természeti értékeit, az évszázados fákat, a terület gazdag madár- és rovarvilágát, valamint betekintést nyerhetnek a holtág élővilágába is. A séta során leleplezik Szalomon Gessner költő emlékkövének új tábláját is. A program a kastély főépülete elől indul. 15 órától az Édességláda projekt keretében kutas, keres, nyert címmel játékos kincskeresésre várják a családokat és a fiatalabb korosztályt. A résztvevők édességeket nyerhetnek. A találkozási pont szintén a kastély főépülete előtt lesz. A délután 16 órakor kezdődő kert történeti sétán Móricz Péter vezetésével ismerhetik meg az érdeklődők a várkert múltját, épített örökségét és nevezetes látványosságait. Az idei esemény mottójához, a látvány témájához kapcsolódó program során a résztvevők felkeresik a barokk szoborcsoportokat, a klasszicista obeliszket, a II. Világháborús emlékművet és a vadászlakot is. Csapadékos időjárás esetén a programok elmaradnak. A rendezvény valamennyi programja ingyenesen látogatható.
0: Forgalomkorlátozás a Markusovszky kórház területén. Elkezdték javítani a beházást a Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház manuális tömbjének kampfolyosóin. A kivitelezési munkák hétfőn kezdődtek és várhatóan június 24-ig tartanak. Addig a szökőkút felé vezető út jobboldali bejárati sávját lezárták. A gépjármű forgalom a baloldali kijárati sávon haladhat majd mindkét irányban, ezért a közlekedőktől fokozott figyelmet és óvatosságot kérnek. Népi kézműves kiállítás nyílt a hétvégén a körmendi Batyány kastély Szalaterrana galériájában, ahol helyi és a térségben élő alkotók munkáit tekinthetik meg az érdeklődők június végéig. A kiállítást Móricz Péter történész, muzeológus, a dr. Batyány Stratmann László múzeum vezetője nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta a népi kézművesség hagyományőrző szerepét, valamint a helyi közösségek kulturális értékeinek megőrzésében betöltött jelentőségét. A népi kézműves kiállítás június 28-ig látogatható. Egy parkoló személyautó műszerfala gyulladt ki Körmenden a Vasút mellék utcában, közölte a katasztrófa védelem. A tájékoztatás szerint a lángok a város hivatásos tűzoltóinak kiérkezése előtt kialudtak, ezután hőkamerával átvizsgálták a járművet, hogy kiderüljön, maradt rejtett izzás, vagy további tűzveszély, személyi sérülés nem történt, a tűz keletkezésének okát vizsgálják. Mintegy 50%-kal nőtt az európai tengerparti desztinációkra repülővel utazni készülő magyarok száma az előző év azonos időszakához képest. A város látogatása

0: utasoké 18%-kal bővült, a tengeren túli utakra a foglalások száma 19%-kal maradt el a tavalyitól, közölte a repjegy.hu online foglalási portál az MTI-vel a legfrissebb foglalási adatai alapján. Kiemelték, a top úti célok között meglepetés Tirana, amely a foglalási listán a 24. helyről a 7. ugrott, és 259%-os utasszám növekedést mutat. A következő V4 miniszterelnöki csúcson Magyar Péter javasolni fogja a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnöknek a visegrádi együttműködés kibővítését. Erről a magyar miniszterelnök a Friedrich Merz német kancellárral folytatott megbeszélése utáni közös sajtótájékoztatón számolt be Berlinben. Magyar Péter azt mondta, javasolni fogja, hogy hívják meg Ausztriát, Németországot vagy akár Horvátországot, Szlovéniát, Romániát is, és építsünk egy erős Közép-Európát közösen, hozzátette, ez infrastrukturális, gazdasági és kulturális együttműködést jelent. A jelenlegi globális helyzetben fontolóra kell venni Norvégia EU csatlakozását, jelentette ki a Financial Times brit napilap számában megjelent interjúban a norvég külügyminiszter, aki felidézte, hogy a korábbi évtizedek kedvező globális környezetében Norvégia két népszavazáson is 1972-ben, majd 1994-ben elvetette a teljes jogú csatlakozást. A norvég külügyminiszter szerint azonban a mostani megőrült világban Norvégiának újra kell gondolnia az EU-hoz fűződő viszonyát.
1: Sporthírek.
0: Új helyet kell találni Lionel Messi 21 méteres szobrának, miután az indiai Kolkatában felállított óriási alkotás az eredeti helyén nem áll stabilan ledőlhet. A 8-szoros aranylabdás és világbajnok argentin sztár szobrát tavaly decemberben Messi látogatásához időzítve állították fel. Ám bejelentések szerint a gigantikus építmény, amely Messit a világbajnoki trófeával a kezében ábrázolja, erőszélben veszélyesen kilengett.
1: Időjárás jelentés.
0: Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és többfelé kialakulhatnak záporok, helyenként zivatarok. A déli szél egyre többfelé északnyugatira fordul, melyet élénk, erős széllökések kísérhetnek. Napközben 20 fokot mutatnak a hőmérők.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden vitát

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nemzetközi kastélyhálózathoz csatlakozott a körmendi. Drogkereskedők ellen emeltek vádat. Több vasúti kocsi kell a nyári csúcsidőszakban. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nemzetközi kastélyhálózathoz csatlakozott.

0: Vagy tábort is nyerhetnek. Képzőművészeti és versmondó kategória is szerepel a kiírások között. Várják az általános és középiskolásoktól is a videón benyújtott versmondó pályázatokat, mondta Nagy Krisztina, a Vasvárnépfőiskola munkatársa.
1: 4

0: Majkra utazik a haraszti falui festőrestaurátor emlékkiállítása. Haraszti Margit Miroslava Mirko haraszti faluból származó festőrestaurátor művész emlékkiállítását a Körmendi Múzeum mutatta be először tavaly augusztusban. Azóta az anyagot már több helyen is kiállították, legközelebb Majkon nyílik az életművet bemutató tárlat. Várnak körmendi csatlakozókat is az utazáshoz, tájékoztatott Bálint Csaba kurátor, amatőr helytörténeti kutató.
1: Amikor tavaly megvolt az emlékkiállítása, életműkiállítása Mirkónak, akkor összejött a kuratórium, ugye Boris Péter, a körmendi Battyányi Múzeum vezetője, munkatársa, a történész Lóránt Andrea is túlmagam, és átbeszéltük, hogy mi lesz a képeknek, a tablóknak a sorsa, és arra jutottunk, hogy visszük tovább a kiállítást, megpróbáljuk tovább vinni, úgyhogy azóta volt ugye Haraszti faluban egy pár napot, illetve Szombathelyen volt a kiállítás a Egyház megyei könyvtár és a Bernát kollégiumnak az épületében, és most Majkra érkezünk, de hogy miért Majkra? Hát olyan helyre igyekszünk felajánlani a kiállítást, ahol a művész Mirko dolgozott, így Majka következő, ahol június 5-én lesz a kiállítás megnyitva.
0: Azonnali beavatkozásokról döntött Őriz Szent Péter képviselő testülete az aszbeszttel érintett területek biztonságosra tétele érdekében. A cél a lakosság, különösen a gyermekek egészségének védelme, a végleges megoldásról szóló központi döntések megszületéséig. Őrz Zoltán polgármester tájékoztatása szerint az óvoda melletti parkolót geotextíliával fedik le, amelyre tömörített vörös kavics réteg kerül. Elővigyázatossági intézkedésként kicserélik az óvoda homokozóinak homokját is. Hasonló technológiával kezelik a rendezvényterületek egy részét. A városvezetés közölte, az intézkedések célja, hogy a közösségi terek és rendezvény helyszínek biztonságosan használhatók maradjanak, ennek megfelelően továbbra is készülnek az idei őrségi vásár megrendezésére. Kábítószer kereskedelem miatt emelt vádat két férfival szemben a szombathelyi járási ügyészség, akik a vád szerint több vasi településen, köztük Körmenden is értékesítettek kábítószert, közölte a Vasvár megyei főügyészség. A vádirat szerint a két férfi Szombathelyen, Körmenden és Rábafüzesen árult kokaint, amelynek összértéke meghaladta a 2 millió forintot. Az ügyészség végrehajtandó szabadságvesztést javasol, és elkoboznák a bűncselekményből származó vagyont is. A két férfi büntetőjogi felelősségéről a szombathelyi járás bíróság dönt. Több vasúti kocsi kell nyáron. Már megérkezett Magyarországra az első osztrák vasúttól kölcsönzött első osztályú légkondicionált Intercity kocsi, és a nyár folyamán további járművek is forgalomba állhatnak a zsúfoltabb időszakokban, mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Egyben megerősítette, a nyári csúcsidőszakra javítani kell az utas tájékoztatást, bővíteni szükséges a pótlóbuszos kapacitásokat, valamint több vasúti kocsit kell forgalomba állítani. Magyarország őszintén szabadon, szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, konstruktív partner lesz, ezt mondta a Magyar Péter miniszterelnök Berlinben. A kormányfő kiemelte, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az új MFF tárgyalásokról, az illegális migráció elleni küzdelmekről, a versenyképességről vagy külpolitikai kérdésekről. 14. Leó pápa felkívánja gyorsítani a Vatikán energiafüggetlenségét szolgáló megújuló energiafejlesztéseket, ezért létrehozta a Nap

0: testvér alapítványt. Ez a Vatikán teljes villamos energiaellátását biztosítani hivatott beruházás megvalósításáért és működtetéséért felel majd. A projekt még Ferenc pápa kezdeményezésére indult 2024-ben. A beruházás helyszíne 424 hektáros, vagyis jóval nagyobb a Vatikán város területénél.
1: Sporthírek.
0: Az idő eredményét a győzeleménél is fontosabbnak tartja Kozák Luca, aki múlt pénteken 12,66 másodperces országos csúccsal megnyerte a női 100 méteres gátfutást, a lengyelországi aranykategóriás nemzetközi atlétikai versenyet. A 30. születésnapját éppen hétfőn ünneplő sprinter azt mondta, mivel már majdnem 4 éves volt az addigi rekord, lényegesnek érezte, hogy sikerüljön megjavítani.
1: Időjárás jelentés.
0: Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és többfelé kialakulhatnak záporok, helyenként zivatarok. A déli szél egyre többfelé északnyugatira fordul, melyet élénk, erős széllökések kísérhetnek. Napközben 20 fokot mutatnak a hőmérők.
1: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A nyári kínálatban marad a körmendi pelikán szelet. Légy ott a kertben, ingyenes programokkal várja a látogatókat a Körmendi Múzeum. Mintegy 50%-kal nőtt a tengerpartokra repülő magyarok száma. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A nyári kínálatban marad a körmendi pelikán szelet. A hétvégén lehetett először megkóstolni az új körmendi süteményt, amely a pelikán szelet nevet kapta. A tradíció és innováció az étkező asztalon a Batthyány család desszertjei újra gondolva című program keretében alkották meg az édességet. A finomság a múlt, a jelen és a jövő összekapcsolását jelképezi, mondta a rádiónknak Papné Horváth Ildikó, a körmendi mini cukrászda tulajdonosa.
2: Fő szempont volt, hogy olyan alapanyagok kerüljenek a süteménybe, amely Batthyány kertjében megtalálható.

0: és a fehér csokis krémbe tettünk, liofilizált már.
1: Sporthírek.
2: Új helyet kell találni Lionel Messi 21 méteres szobrának, miután az indiai Kolkatában felállított óriási alkotás az eredeti helyén nem áll stabilan ledőlhet. A 8-szoros aranylabdás és világbajnok argentin sztár szobrát tavaly decemberben Messi látogatásához időzítve állították fel. Ám bejelentések szerint a gigantikus építmény, amely Messit a világbajnoki trófeával a kezében ábrázolja, erős szélben veszélyesen kilengett.
1: Időjárás jelentés.
2: Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és többfelé kialakulhatnak záporok, helyenként zivatarok. A déli szél egyre többfelé északnyugatira fordul, melyet élénk, erős széllökések kísérhetnek. Napközben 20 fokot mutatnak a hőmérők.
1: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Sherman és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nemzetközi kastélyhálózathoz csatlakozott a körmendi. Drogkereskedők ellen emeltek vádat. Több vasúti kocsi kell a nyári csúcsidőszakban. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nemzetközi kastélyhálózathoz csatlakozott a körmendi Batthyen-Stadtmann kastély. Új lehetőségeket nyithat meg Körmend kulturális turizmusában, hogy a Batthyen-Stadtmann kastély hivatalosan is csatlakozott a közel 4 évtizedes múltra visszatekintő nemzetközi kastélyúthálózathoz. A csatlakozást a burgellandi Güssing várában tartott sajtótájékoztató jelentették be, ahol aláírták a tagsági megállapodásokat. A Batthyen-Stadtmann kastély mellett a kőszegi Jurisics vár is a hálózat tagjává vált, így a Schlösserstrasse történetében először magyarországi helyszínekkel bővült. Irodalmi pályázatot hirdetett a Vasvár Népfőiskola egyéni nevezőknek vagy osztályoknak. Az általános iskolai vagy középiskolai jelentkezők ingyenes osztálykirándulást vagy tábort is nyerhetnek. Képzőművészeti és versmondó kategória is szerepel a kiírások között. Várják az általános és középiskolásoktól is a videón benyújtott versmondó pályázatokat, mondta Nagy Krisztina, a Vasvár Népfőiskola munkatársa.
2: 4

0: vittem, és ez a fiat.
1: Sporthírek.
2: Az idő eredményét a győzeleménél is fontosabbnak tartja Kozák Luca, aki múlt pénteken 12,66 másodperces országos csúccsal megnyerte a női 100 méteres gátfutást, a lengyelországi aranykategóriás nemzetközi atlétikai versenyen. A 30. születésnapját éppen hétfőn ünneplő sprinter azt mondta, mivel már majdnem 4 éves volt az addigi rekord, lényegesnek érezte, hogy sikerüljön megjavítani.
1: Időjárás jelentés.
2: Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és többfelé kialakulhatnak záporok, helyenként zivatarok. A déli szél egyre többfelé északnyugatira fordul, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. Napközben 20 fokot mutatnak a hőmérők.
1: Kezdődik az egészség és életmód. A Körmend-FM egészségtudatos magazinja. Egészség és életmód. Egy óra magunkért.

0: emberekkel találkozom, akiknek szakmai tudásuk, elhivatottságuk mellett értékrendjük, életszeretetük, jelen esetben majd, ahogy kiderül, az állatok iránti szeretet, segíteni akarás nagyon erősen meghatározó, és akár példaként is szolgálhat mások számára. A Kővágó Őrsi Lukácsi Fanni állatfizioterapeuta lesz a vendégem ma és jövő heti magazinunkban. Azaz, ezekben a műsorainkban most a kisállataink egészsége kerül a fókuszba, de majd, ahogy hallják, lesznek a beszélgetésnek olyan pillanatai is, amikor egy kicsit a témából kilépve életvezetési minták is elhangzanak azok számára, akik keresik a saját útjukat, még legyenek bárhány évesek is, sohasem késő, sőt, néha kötelező a megérzésekre, az intuíciókra hallgatni, ha váltanánk, akár pályamódosításban is. De majd erről is hallhatnak. No de vissza az alaptémához. A műsorból kiderül majd, mi is pontosan az állatfizioterápia, mi a célja, mióta érhető el hazánkban, milyen állatoknál a leggyakrabban igénybevétele, és pontosan milyen problémák után vannak ilyen kezelések. De szó lesz arról is, hogy néz ki egy kezelés a gyakorlatban, és kivégezheti. Itt ismerkedhetünk majd meg interjú alanyom szakmai életpályájával is. Arról is szó lesz, bár nagyon szoros a munkabeosztása, igyekszik találni időt új páciensek, például kisállatok, kutyák, macskák fizioterápiás kezelésére. A beszélgetés végén prevenciós jó tanácsokat is hallhatnak a szakembertől, majd a kisállattartók. Lukácsi Fannival akkor határoztam el az interjú elkészítését, mikor a Vasban is illetékességi területtel rendelkező Megyeserdei Menedék Alapítvány közösségi oldalán láttam meg, milyen hozzáértéssel és az állat iránti szeretettel kezel egy törött lábú lovat a rehabilitációja érdekében. Következzen tehát az interjú Lukácsi Fanni állatfizioterapeutával. Bízva abban, hogy sikerült az önök számára érdekes műsort összeállítanunk, kíván kellemes rádióhallgatást önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.
1: Egészség és életmód. Egy

0: Egészségmagazinunkban ma este arról lesz szó, állati fizioterápiával segítik a négylábúakat kővágó őrsön egy praxisban. A rendelőt Lukácsi Fanni állatfizioterapeuta vezeti, aki elsősorban ortopédiai és neurológiai problémákkal küzdő állatok kezelését végzi. A praxisban a műtétek, sérülések és egyéb traumák utáni rehabilitáció mellett gyógytorna, masszázs, lágylézerterápia, manuálterápia és különböző mozgásfejlesztő kezelések is elérhetők. A szolgáltatások nem csak a gyógyulást segítik, hanem az idős, illetve sportoló állatok állapotának megőrzését is szolgálják. Lukácsi Fanni kővágó őrsön fogadja a kis állatokat, ugyanakkor lovak esetében az ország egész területén vállal kiszállást. A rendelővonzás körzetébe Vasvár megye is beletartozik. A szakember szerint az állati fizioterápia fontos kiegészítője lehet az állatorvosi kezelésnek, különösen a mozgásszervi problémák, sérülések és műtétek utáni felépülés során. A műsor ma esti és jövő heti vendége Lukácsi Fanni állatfizioterapeuta lesz.
1: Lukácsi Fannival beszéltünk meg egy beszélgetést, egy nagyon különleges foglalkozása van, és az interjú előzményenként elárulom a hallgatóknak, hogy onnan jött az ötletem, hogy beszélgessek vele, hogy a Megyeserdei Menedék Alapítványnál azt hiszem, hogy ló lehetett, annyira szeretettel és hozzáértéssel gondoskodott róla, és csillapította a fájdalmait, mindjárt ki is derül, hogy milyen szakmából kifolyólag, hogy elhatároztam, hogy muszáj veled beszélgetnem. Állati fizioterápiával foglalkozol, mi is pontosan ez?
2: Úgy szoktam a legegyszerűbben megmagyarázni, és üdvözlöm a kedves hallgatókat, és üdvözlök téged is, Monika, köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy beszélgethetünk egy kicsit bővebben erről a szép szakmáról. Tehát az állatfizioterápia az gyakorlatilag a humán fizioterápiának a négylábú gerincesekre transponált verziója, tehát mi állatgyógytornászok vagyunk, csak egy kicsit bővebb hatáskörrel, ez nem hatáskörrel, hanem ismeretanyaggal, mert nem csak tornáztatunk, hanem manuális és eszközös terápiákat is végzünk, tartási tanácsokat adunk a gazdiknak, és természetesen szorosan konzultálunk az állatorvosokkal az adott páciens leghatékonyabb gyógyítása érdekében.
3: I

0: A műsor ma esti és jövő heti vendége Lukácsi Fanni állatfizioterapeuta.
1: Ez a szakma tulajdonképpen párhuzamosan alakult ki az emberi fizioterápiával, vagy ez új donság?
2: Ez egy pici csúszással, hát nyilván ez is az élsportból szivárog le a lakossági szintre, tehát ott, ahol komoly teljesítményre van szükség sportoló állatoknál, lovaknál, kutyáknál, ott jött az igény, hogy gyorsabban álljanak vissza a csúcs teljesítményre, gyorsabban legyenek, hamarabb legyenek versenyképesek, hamarabb álljanak vissza edzésbe egy sérülés után, és akkor itt a kreatív állatorvosok még évtizedekkel előtt kezdtek el a humán terápiában már alkalmazott kiegészítő kezeléseket alkalmazni. Most az egyszerűbb része az, hogy masszázs, kimozgatás és egyéb manuális terápiák, utána pedig az eszközös terápiák közül mágnes, ultrahang, elektroterápia, light laser terápia. Ezeket szépen lassan szivárogtak át az állatgyógyászatba, már megfelelő klinikai szakirodalom is van hozzá, kutatásokkal, tehát teljesen bizonyítottan alátámasztott, hogy ami az embereknél működik, az nagy részben működik az állatoknál is, természetesen hatékonyságban van eltérés, de igazándiból okosan alkalmazva, megfelelő irányítással és erősséggel a gyógyulást nagyon sok módon tudjuk serkenteni. Úgy a sportolóknál, mint az idősebbeknél, vagy egy baleset után, vagy egy bármilyen egészségügyi probléma után.
1: Már egy kicsit tulajdonképpen kijelölted azt az irányt, hogy milyen állatoknál a leggyakoribb ennek igénybevétele a kutyák, lovak. Ezen kívül van azért más állat is?
2: A képzés tekintetében ott válik szét, hogy kisállat és nagyállat, és akkor az igénybevétel szempontjából, már mint hogy a fizioterapeuták igénybevétel szempontjából a leggyakoribb a kutyák, utána a lovak. Én magam kezelek macskákat is, azon nagyon ritka kollégák közül vagyok az egyik, akik cicákat is vállalok, mert ők egy csodálatos állatfaj, és imádom
1: Igen.
2: őket, és nagyon
1: egyetértek.
2: Szeretek dolgozni. De nálam mondjuk már megfordult vadászgörény, meg nyuszi is, tehát házi kedvencként tartott vadászgörény, meg nyuszi, tehát így amennyire a képzés, meg az anatómiai ismeretek megengedik, így egy picit rugalmasabban dolgozhatunk, mint az embereknél a terapeuták.
1: Különben mellettem is itt ül éppen egy macska, ő is nagyban hallgatja ezt az interjút. Szintén egy kicsit már említetted, hogy pontosan milyen problémák után vannak ilyen kezelések, baleseteket említettél, idős kort az állatnál, milyen bajban segíthet?
2: Két külön válfaj van, amire nagyon egyszerűen szét tudjuk bontani az eseteket, amik érkeznek hozzánk. Az ortopédiai és neurológiai problémák, tehát az ortopédiai, ami valamely végtagot vagy mozgásszervet érintő probléma, ez balesetből, beleszületett problémából, gondolok itt a kutyáknál mondjuk a csípő vagy könyökdiszplázia, idősödőknél bármelyik izületnek az artritiszes, artrózisos elváltozása, ezek az ortopédiai problémák, és akkor a neurológiai problémák, az pedig a gerincoszlop valamely szakaszán. Az elváltozása. Nem megyek bele a klinikai részletekbe, de a porckorongsérvtől a gerinc csatornában történő bevérzés mindenféle előfordulhat, ami bénulással jár, és akkor a bénulásból a rehabilitációt is mi tudjuk végezni fizioterapeuták.

0: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
1: Állati fizioterápiával segíti a négylábúakat Kővágó Őrsön Lukácsi Fanni állatfizioterapeuta. A szakember Kővágó Őrsön fogadja a kisállatokat, ugyanakkor lovak esetében az ország egész területén vállal kiszállást. A rendelő vonzás körzetébe vas is beletartozik. Folytatjuk a Lukácsi Fannival készített interjúnkat.
2: És akkor többnyire, de legtöbb esetben műtét utáni rehabilitációról van szó. Lovak esetében nálam hasúri műtétek után is vannak rehabos paciensek. Nagyon fontos, hogy a ló mondjuk egy kolika, vagy bármilyen hasúri műtét után minél hamarabb komfortosan tudjon mozogni, hogy ők főleg állva lépnek, és több száz kilót cipelnek a pocakjukba, tehát ott minden szövetnek megfelelően a helyén kell lenni, és gyorsan kell felerősödni, hogy ne legyen komplikáció a felépülés során, és aztán vannak a rekreációs vagy szenyor ellátások, tehát amikor tényleg egyszerűen csak egy verseny, vagy egy kiállítás, vagy egy nagyobb túra után egy kicsit lesántul, elfárad, nem tűnik komfortosnak a bőrében a gazdának az állat, és akkor keresel egy fizioterapeutát, hogy egy picit mozgassuk ki, masszírozzuk meg, hozzuk helyre egy picit az elfáradt izmokat, inakat, és ugyanezt az öregeknél is, hogy hozzuk helyre a kicsit elfáradt izmokat, inakat, izületeket.
1: Ez egy nagyon összetett feladat, és hogyha azt kérdezem, hogy néz ki egy kezelés a gyakorlatban, akkor tudom, hogy lehetetlent kérdezek, mert ahány eset annyi, ezer ága van ennek, de mégis induljunk el onnan, hogy szóval itt amellett, hogy értesz az anatómiájukhoz az állatoknak, és tudod, hogy mit, hogy tudnál segíteni rajtuk, a legelső nehézség, én legalábbis laikus úgy gondolom, nem is ez, hanem hogy a bizalmukba férkőzni, ez erre születni kell, hogy az állatok azonnal elfogadnak, vagy technika van hozzá?
2: Van ösztönös része, nagyon jól gondolod, de van tanulható része is. Egyszerűen így, hogy az ember kellő időt tölt egy bizonyos állatfajjal, akkor a gesztusait fogja érteni. Nem kell feltétlenül beszélni a páciensnek, hogy egy értelmes és teljes kommunikációt folytassunk vele. Bár sokkal könnyebb, ezt szoktuk a humán terápiában dolgozó kollégákkal megbeszélni, hogy ja, megmondja, hol fáj, hát úgy könnyű. és hát ugye anatómiát kell ismerni, a klinikumot kell ismerni, tehát hogy milyen elváltozás, milyen következményeket tud okozni, milyen tünetekkel jár, annak milyen következményes elváltozásai vannak az átterhelés miatt, tehát a biomechanikát is kell ismerni, akkor az, hogy ez egyszerűen csak egy steril történet, vagy egy fertőzés, ne adj Isten, egy mérgezés, és akkor, hogyha tényleg egy csúnya baleset van, gázolás, bukás, ilyesmi, és abból ott nagyon összekeveredtek a dolgok, hogy rakjuk helyre, vagy hogy segítjük, hogy a szervezet helyre rakja mindenféle alkatrészeit, amik ott zúzódtak, törtek, szakadtak. De hogy kérdezted, tehát onnantól kezdve, hogy betelefonál hozzám a gazdi, hogy van egy, mondjuk egy kiskutyája, akit most műtöttek, és azt javasolta az állatorvos, hogy fizioterápiára kéne vele menni, akkor ez úgy néz ki, hogy az első, legalábbis nálam az én praxisomban, az első alkalom mindig egy alapos állapotfelmérés, amiben az állat orra hegyétől a farka végéig átvizsgálom az egészet. Természetesen elkérem a gazditól, hogyha állatorvostól érkezik, a teljes korlapot, dokumentációt, képalkotó leleteket, képeket is, tehát MRICT, röntgenfelvételeket, mert azokat szeretem még átnézni, azon kívül, hogy az állatorvos leírja a diagnózist, és akkor van a konkrét diagnózis, amivel jön hozzám, meg az, amit az állapot felmérésként, mellékleletként tapasztalok, tehát egy korábbi sérülés, vagy egy kis hasfájás, mondjuk a gyógyszerek miatt, tehát mindig van még valami apróság, amire érdemes odafigyelni, és aztán megérkezik hozzám az első alkalomra a páciens, vagy a lovakhoz én megyek ki.

0: Takácsi Fanni állatfizioterapeuta a vendégünk. A szakember szerint az állati fizioterápia fontos kiegészítője lehet az állatorvosi kezeléseknek, különösen a mozgásszervi problémák, sérülések és műtétek utáni felépülés során. A szakemberrel készített beszélgetést hallják a folytatásban is.
1: És akkor megtörténik az állapotfelmérés, az alapján én készítek egy jegyzetes elméleti összefoglalót, mert ugye mi fizioterapeuták nem diagnosztizálhatunk, mi egy elméletet jegyzetelünk le, hogy miket találtunk, és az alapján, meg az állatorvos korlapja és szakmai javaslatai alapján összeállítjuk a terápiás tervet, és onnan folytatjuk tovább a programot. Ortopédiai rehabilitáció esetén ez úgy indul, hogy 2 hónapos találkozósorozatra készülnek általában a gazdik, attól függ, hogy milyen súlyos az, hát kétszeri gyakorisággal, vagy egyszerűbb esetben heti egyszer, és aztán 8-10 alkalom után általában le tudunk menni heti egy alkalomra, tehát mondjuk egy ilyen műtét utáni rehabban, mert addigra a kutya is, mondjuk kutya, sokat fejlődik, a gazdi is rengeteget fejlődik a házi feladatokkal, mert adunk ki egy csomó otthoni feladatot, meg otthoni munkát, amit naponta vagy 2 naponta kell végezniük a jó gyógyulás érdekében, és aztán hogyha úgy mondjam, tankönyvileg fejlődik az állat, akkor 2 hónap után engedjük el szépen őket, vagy pedig, hogyha annyira gyors, annyira jó a gyógyulási eréje a páciensnek, akkor akár hamarabb is, tehát ez már egyéni kérdés. Ugyanez neurológiai problémával, tehát egy gerincműtét után, ez 3 hónap hosszú, mert az idegek sokkal lassabban regenerálódnak, a gazdinak is sokkal több a munkája vele, többször fordulhat elő visszaesés, és általában, amikor egy ilyen protokoll szerinti program, vagy úgy ítélem meg, hogy a páciens már annyira jól mozog és fájdalommentesen, komfortosan van a bőrébe, és visszatért nagyjából az eredeti napi rutinjához, akkor utána azért azt szoktam javasolni, hogy egy ilyen 4-6-8 hetente érdemes egy karbantartó vizitre ellátogatni hozzám, ahol megint áttapogatom, átmozgatjuk, és meg persze nassolunk egy csomót, mert úgy tornázunk, meg úgy keltem fel a figyelmüket a kisállatoknak, hogy nasi falatkákkal, a lovakat meg egyszerűen csak át kell nézni újra, mert az egy másik műfajot, másképp viselkednek, másképp dolgoznak velük a gazdik, ott meg pláne, hogyha együtt vannak tartva, akkor ott még egymással is tudnak bonyodalmakat okozni, tehát ott a sérülések, húzódások, zúzódások, rándulások, az ott egy picit gyakoribbak, meg hát engem a lovasok legtöbbször olyanok hívnak, akik versenyezni járnak a lovakkal, tehát ott szezonban fontos a csúcsforma.

0: A műsor ma este és jövő heti vendége Lukácsi Fanni, állatfizioterapeuta. Lukácsi Fannival akkor határoztam el az interjú elkészítését, mikor a Vasban is illetékességi területtel rendelkező Medgyeserdei Menedék Alapítvány közösségi oldalán láttam meg, milyen hozzáértéssel, ugyanakkor az állat iránti szeretettel kezel egy törött lábú lovat a rehabilitációja érdekében. A szakemberrel nagyon sok érdekes kérdést érintettünk az interjúban.
1: És egy izgalmas kérdéshez elérkeztünk, hogy ki végezheti ezt a kezelést, milyen iskolákat kell végezni egy állati fizioterápiás szakembernek, és te hogy köteleződtél el ez iránt, a szakma iránt?
2: Igen, ez sajnos jogszabály szerint nincs előképzettséghez kötve az, hogy valaki praxis nyisson. Ennek ellenére van, jelenleg még nem jutott ide a szabályozás Magyarországon, de semmiképpen nem javaslom senkinek, hogy egy ilyen autodidakta módon magát állatmasztőrnek vagy állatfizioterapeutának képzett emberhez ugye a kedvencét. Tehát vannak erre akkreditált felnőttképzési programok. Én magam a Terápia az Állatokért Alapítvány programjában vettem részt 2020-ban, ez az Állatorvosi Egyetem mellett működő alapítvány volt akkor, most már átkeresztelődött Vetrehabra, és de ugyanaz az intenzitással és profizmussal végzik a képzéseket. Ők kutya fókusszal tanítják a fizioterapeutákat, és hangsúlyozzák is, hogy csak kutya, a macska az egészen más téma, úgyhogy abba inkább bele se folyunk. Na, bevallom, hogy a macska része az nekem az autodidakta rész volt annyiban, hogy egy csomó állatorvostól vettem fel folyamatosan az információkat, meg hát így macskabolond vagyok, tehát így jött magától. Lovasképzés Magyarországon nincsen, legközelebb hozzánk Ausztriában van, de ők nagyon ritkán indítanak tanfolyamot. Németországban tudok kettő képzőintézményről is, akik csinálnak lófizioterapeuta képzést, természetesen német nyelven. Én a Paracelsus nevű alternatív medicinák oktatásával foglalkozó hálózat egyik képzőintézményében tanultam, Passauban, és ez egy egyéves program volt, havonta egy ilyen blokkosított képzés, amilyen 4-5 napos kintartózkodás volt, úgyhogy minden nagyon izgalmas. Az elméleti részt persze online igyekeznek leadni, mind a két iskola, de hát ez egy nagyon gyakorlati, intenzív műfaj, úgyhogy muszáj ki is járni, minél többet, minden órán ott kell lenni, kell esettanulmányt készíteni, kell gyakornokként dolgozni valahol, valamelyik tapasztalt kolléga mellett. Tehát ez a két iskola, amiben én jártam, azt kell mondjam, hogy legalábbis akkor, 2020-ban, nagyon alaposan, nagyon lelkiismeretesen végezte a munkáját, és tényleg nagyon teljes körű elmélet és gyakorlati tudást próbáltak átadni. Én magam, amikor ez a Covid ideje volt, Covid miatt egy picit a vizsgai időszak megcsúszott, hogy addig én nem is nyitottam meg a praxisomat, nekem fontos volt, hogy mind a két diplomára a kezemben legyen, és azzal kezdtem el csak aktívan dolgozni. Egyébként én közgazdász vagyok, és ezt megelőzően egy üzleti tanácsadásra és rendezvényszervezéssel foglalkozó cégem volt, csak ott volt egy kis átrendeződés, és hirtelen a kapacitásom 70%-a felszabadult, és akkor egy hirtelen hajnali felriadásban rájöttem, hogy 20 éve elrontottam, hogy nem mertem elmenni az állatorvosi egyetemre a felvételi miatt, és akkor ezt most hogy hozzuk helyre. És délre már össze is raktam a tanfolyamokat, meg a tananyagokat, meg mit kell tanulnom, mi mennyibe kerül, mennyi idő lesz. És akkor szépen a cégemből kiszálltam, befejeztem az a projekteket, és azzal párhuzamosan elindítottam a fiziós praxist, úgyhogy ez egy ilyen hirtelen váltás volt.
1: Hát nagyon érdekes, azt hiszem, hogy itt az állati fizioterápián túl egy kicsit ilyen életvezetési dolgokat is üzenünk a hallgatóknak, hogy olyan nehéz dolog 14, 18, 20x évesen pályát választani, mert nem is biztos, hogy az ember tényleg meri azt választani, vagy az az ő elhívása is, és előbb-utóbb mindenkit utolér. Úgy látom, hogy akkor neked ez volt a történeted, hogy így ért utol a te utad.
2: Meg lehet. Igen.

0: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
1: Zárjuk a mai beszélgetést Lukácsi Fanni állatfizioterapeutával. A folytatásra egy hetet kell várniuk a hallgatóknak. Akkor is nagyon érdekes információkat hallhatnak majd a felelős állattartók és a szakemberrel, prevenciós jó tanácsokkal is készülünk számukra.
2: Van-e, mert amikor egyeztettük az interjút is, elég szoros időterved volt, és most is örülök, hogy ezt a kis fél órát ki tudtuk szakítani. Szóval az biztos, hogy sok meghívásod van. De van időd vállalni új pácienseket? Kereshető vagy?
3: Mindig találunk egy szabad órát mindenkinek, és hogyha az adott hétre már be is telt a naptáram, de úgy általában 10-14 napon belül találunk egy olyan időpontot, vagy hogyha valaki tényleg sürgős, akkor az egyik lemondásnál ugye a várólistások közül azonnal telefonálok, hogy ki tud jönni. Tehát én nagyon figyelek, hogy mindenki eljusson hozzám, akinek kezelésre van szüksége, vagy én eljussak azokhoz. Ugye a lovakhoz, házhoz megyek, az egy kicsit durva lenne, ha mindenki elhozná hozzám a saját lovát is, főleg azért, mert nekik azért nem kis stressz utazni, értelme, hogyha még nem is érzik jól magukat. Úgyhogy igen, kapacitásom van, mondom, mindenkire találok időt. Itt engem meg szokta kérdezni, hogy enni meg aludni mikor szoktam. Hát előfordul az is, de úgy általában én reggel 8-tól este 8-ig dolgozom, hétfőtől péntekig, és akkor szombaton még csinálok egy lovasnapot, úgyhogy nekem ez így teljesen kitölti az életemet, de szeretem csinálni, és borzasztóan felfrissítő látni a páciensek fejlődését, meg ahogy a gazdik ráébrednek, hogy tényleg milyen egyszerű dolgokkal mennyire jobb állapotban tudják tartani az állataikat. Nagyon sok tartási, tehát egy állattartási tanácsot is adunk mi fiziósok, ami a jószágnak a jólétét szolgálja, nem csak a gyógyulását, hanem az, hogy ne történjen visszaesés, meg hogy egyáltalán komfortosabban töltse a mindennapjait is az állat. Még annyit hadd tegyek hozzá, hogy a képzés részéhez, hogy mivel nagyon szorosan kell együttműködnünk az állatorvosokkal, én saját kutfőből kitaláltam, hogy akkor ehhez kell csinálni egy állatorvosi asszisztensi képzést. Ez is egy kiváló felnőtt képzési program itt Magyarországon, nagyon gyakorlatintenzív szintén, tehát így 130 órát kell, vagy képzéstől függetlenül 130 vagy 200 órát kell eltölteni állatorvos mellett gyakornokként, gyakorló asszisztensként, és én azóta ott is ragadtam annál az állatorvosnál, úgyhogy minden héten még műtünk is.
2: A szakmai tevékenységet közül, a sok siker közül egy esetet el tudnál mesélni, amire nagyon büszke vagy?
3: Fú, igen, előre elküldöd a kérdéseket, én azóta gondolkozom, hogy melyik lenne ez, őszintén szólva, nem tudom. Itt vannak olyan, nem tudok senkit se kiemelni, vannak olyan paciensek, akik évek óta járnak hozzám vissza a karbantartó miatt. Tehát, hogy volt egy műtétjük, akkor jöttek rehabilitációra, és azóta rendszeresen jönnek vissza, és akkor vannak sajnos persze olyan paciensek is, akik azóta már elmentek, mert elidősödtek, és itt hagyták a földi pályafutásukat. Úgyhogy kifejezetten kiemelni azokat élvezem igazán, amikor úgy jönnek ide hozzám, úgy referálják az állatorvosok hozzám a kutyákat. Kutyáknál volt ez gyakoribb, hogy első blikre eutanázia, de előtte próbáljuk meg Lukácsi Fanni fizioterapeutát kővágó őrsön. És akkor ők ilyen nagyon összetett probléma, hogy a térde, a csípője oda van, a gerince, egy violinkulcs, ráadásul fiatal jószág, de a gazdi mindent meg szeretne próbálni, vagy lebénult, de egyszerűen nem tudjuk, hogy mi az oka, gyógyszeres kezelésre nem reagál, az idő nem segít, és akkor valamit mégiscsak sikerül vele itt a műhelyben, mert műhelynek hívom, nem rendelőnek a helyiséget, ahol kezel. Tehát, hogy itt a műhelyben mégiscsak tudunk vele valamit csinálni, meg otthon a gazdi, tehát, hogy egyszerűen megjön a lendület, a remény, meg a tenni akarás, ez mindig összeáll azzal, hogy valamit célzottan megpróbálunk, és akkor megvan az a pici momentum, amitől na, elindul a gyógyulás útján az állat.

0: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
1: Ennyi volt mai Egészség magazin című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Ez volt az Egészség és életmód. A Körmend FM egészségtudatos magazinja. Legközelebb is várja önöket az Egészség és életmód. Egy óra magunkért.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A nyári kínálatban marad a körmendi pelikán szelet. Légy ott a kertben ingyenes programokkal várja a látogatókat a Körmendi Múzeum. Mintegy 50%-kal nőtt a tengerpartokra repülő magyarok száma. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A nyári kínálatban marad a körmendi pelikán szelet. A hétvégén lehetett először megkóstolni az új körmendi süteményt, amely a pelikán szelet nevet kapta. A tradíció és innováció az étkező asztalon a Batthyány család desszertjei újra gondolva című program keretében alkották meg az édességet. A finomság a múlt, a jelen és a jövő összekapcsolását jelképezi, mondta a rádiónknak Papné Horváth Ildikó, a körmendi mini cukrászda tulajdonosa.
2: Fő szempont volt, hogy olyan alapanyagok kerüljenek a süteménybe, amely Batthyány kertjében megtalálható volt, így került a sütibe a málna, illetve a másik irányvonal az pedig az volt, egyik címerállata a Batthyányaknak a pelikán volt, és ezt a színvilágot próbáltuk visszahozni a süteménybe, így került egy citrusos nehéz piskóta a sütibe, ez az alapja. A Batthyányák címerében a sárga szín felelhető, akkor a pelikán ugye fehér szín pedig a fehér csoki adja meg, illetve tettünk bele citromhéjreszeléket, kandírozott citrom kockák vannak még benne. Ez egy kicsit ilyen frissítő, tehát nyárias süteményt képzeltünk el, és a fehér csokis krémbe tettünk, liofilizált már.
0: Sporthírek.
1: Új helyet kell találni Lionel Messi 21 méteres szobrának, miután az indiai Kolkatában felállított óriási alkotás az eredeti helyén nem áll stabilan ledőlhet. A 8-szoros aranylabdás és világbajnok argentin sztár szobrát tavaly decemberben Messi látogatásához időzítve állították fel. Ám bejelentések szerint a gigantikus építmény, amely Messit a világbajnoki trófeával a kezében ábrázolja, erőszélben veszélyesen kilenge.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és többfelé kialakulhatnak záporok, helyenként zivatarok. A déli szél egyre többfelé északnyugatira fordul, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. Napközben 20 fokot mutatnak a hőmérők.
0: És most! A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: waar bellen varen taan. Toes ook voor te mede, de mixem soltaan. U schenke schem et me, belle schenke schem laat. De nam kelt over fenet, maar schenke schem baan.
1: Görmend FM. A Görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.

lesz egy italra. Mi majd a zenét küldjük, hadd legyen az a pesztrád. A design drogtól lassacskán már minden spanom mizantróp. A hangulatom monalizás, közelít a blazírthoz. Totális apátia, nem áll föl, csak

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nemzetközi kastélyhálózathoz csatlakozott a körmendi. Drogkereskedők ellen emeltek vádat. Több vasúti kocsi kell a nyári csúcsidőszakban. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nemzetközi kastélyhálózathoz csatlakozott a körmendi Batthyen-Stadtmann kastély. Új lehetőségeket nyithat meg Körmend kulturális turizmusában, hogy a Batthyen-Stadtmann kastély hivatalosan is csatlakozott a közel 4 évtizedes múltra visszatekintő nemzetközi kastélyúthálózathoz. A csatlakozást a burgellandi Güssing várában tartott sajtótájékoztató jelentették be, ahol aláírták a tagsági megállapodásokat. A Batthyen-Stadtmann kastély mellett a kőszegi Jurisics vár is a hálózat tagjává vált, így a Schlösserstrasse történetében először magyarországi helyszínekkel bővült. Irodalmi pályázatot hirdetett a Vasvár Népfőiskola egyéni nevezőknek vagy osztályoknak. Az általános iskolai vagy középiskolai jelentkezők ingyenes osztálykirándulást vagy tábort is nyerhetnek. Képzőművészeti és versmondó kategória is szerepel a kiírások között. Várják az általános és középiskolásoktól is a videón benyújtott versmondó pályázatokat, mondta Nagy Krisztina, a Vasvár Népfőiskola munkatársa.
2: 4

0: kocsiba.
1: Majkra utazik a Haraszti falui festőrestaurátor emlékkiállítása. Haraszti Margit, Miroslava Mirko, Haraszti faluból származó festőrestaurátor, művész emlékkiállítását a Körmendi Múzeum mutatta be először tavaly augusztusban. Azóta az anyagot már több helyen is kiállították, legközelebb Majkon nyílik az életművet bemutató tárlat. Várnak körmendi csatlakozókat is az utazáshoz, tájékoztatott Bálint Csaba kurátor, amatőr helytörténeti kutató.
2: Amikor tavaly megvolt az emlékkiállítása, életmű kiállítása Mirkónak, akkor összejött a kuratórium, ugye Boris Péter, a Körmendi Battyányi Múzeum vezetője, munkatársa, a történész Horváth Andrea is, jó magam, és átbeszéltük, hogy mi lesz a képeknek, a tam-

0: következő, ahol június 5-én lesz a kiállítás megnyitva.
1: Azonnali beavatkozásokról döntött Őri Szent Péter képviselő testülete az aszbeszttel érintett területek biztonságos tétele érdekében. A cél a lakosság, különösen a gyermekek egészségének védelme, a végleges megoldásról szóló központi döntések megszületéséig. Őrs Zoltán polgármester tájékoztatása szerint az óvoda melletti parkolót geotextíliával fedik le, amelyre tömörített vörös kavics réteg kerül. Elővigyázatossági intézkedésként kicserélik az óvoda homokozóinak homokját is. Hasonló technológiával kezelik a rendezvényterületek egy részét. A városvezetés közölte az intézkedések célja, hogy a közösségi terek és rendezvény helyszínek biztonságosan használhatók maradjanak, ennek megfelelően továbbra is készülnek az idei őrségi vásár megrendezésére. Kábítószer kereskedelem miatt emelt vádat két férfival szemben a szombathelyi járási ügyészség, akik a vád szerint több vasi településen köztük Körmenden is értékesítettek kábítószert, közölte a Vasvár megyei főügyészség. A vádélet szerint a két férfi Szombathelyen, Körmenden és Rábafüzesen árult kokaint, amelynek összértéke meghaladta a 2 millió forintot. Az ügyészség végrehajtandó szabadságvesztést javasol, és elkoboznák a bűncselekményből származó vagyont is. A két férfi büntetőjogi felelősségéről a szombathelyi járásbíróság dönt. Több vasúti kocsi kell nyáron. Már megérkezett Magyarországra az első osztrák vasúttól kölcsönzött első osztályú légkondicionált Intercity kocsi, és a nyár folyamán további járművek is forgalomba állhatnak a zsúfoltabb időszakokban, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Egyben megerősítette, a nyári csúcsidőszakra javítani kell az utastájékoztatást, bővíteni szükséges a pótlóbuszos kapacitásokat, valamint több vasúti kocsit kell forgalomba állítani. Magyarország őszintén szabadon, szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, konstruktív partner lesz, ezt mondta a Magyar Péter miniszterelnök Berlinben. A kormányfő kiemelte, ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az új MFF tárgyalásokról, az illegális migráció elleni küzdelmekről, a versenyképességről vagy külpolitikai kérdésekről. 14. Leó pápa felkívánja gyorsítani a Vatikán energiafüggetlenségét szolgáló megújuló energiafejlesztéseket, ezért létrehozta a Naptestvér Alapítványt. Ez a Vatikán teljes villamos energiaellátását biztosítani hivatott beruházás megvalósításáért és működtetéséért felel majd. A projekt még Ferenc pápa kezdeményezésére indult 2024-ben. A beruházás helyszíne 424 hektáros, vagyis jóval nagyobb a Vatikán város területénél.
2: Sporthírek.
1: Az idő eredményét a győzeleménél is fontosabbnak tartja Kozák Luca, aki múlt pénteken 12,66 század másodperces országos csúccsal megnyerte a női 100 méteres gátfutást, a lengyelországi aranykategóriás nemzetközi atlétikai versenyet. A 30. születésnapját éppen hétfőn ünneplő sprinter azt mondta, mivel már majdnem 4 éves volt az addigi rekord, lényegesnek érezte, hogy sikerüljön megjavítani.
2: Időjárás jelentés.
1: Pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és többfelé kialakulhatnak záporok, helyenként zivatarok. A déli szél egyre többfelé északnyugatira fordul, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. Napközben 20 fokot mutatnak a hőmérők.
2: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.
3: És most óvatosan hangosítsa fel a rádiókészülékét. Igen, a mély nyomót is.
4: A zene az marha jó.
3: Véleményünk szerint a megfelelő hangerőn hallgatott jó magyar zene gyógyászati segédeszköze a testnek és a léleknek. Ha nem érti, elmagyarázzuk. Indul a Fülpiszka. Rádióműsor a felvilágosult dobhártyákért.
5: Hölgyek, urak, csodadalokkal érkezem ma is közel egy órában. Én Lőrinc Attila vagyok, és hozom például Barkóczy Noémi világítótornyát. Zenél Bóbek. És érkezik a We Are Rockstars is.

0: És hogy miért mondom, hogy ezek csodadalok? Azért, mert csodálatosan érezhetjük magunkat, miközben szólnak.
1: Fülpiszka.
2: Rádió műsor a tisztán hallásért.
0: Első négyesünket már új belépőként Urbán Kristófék nyitják, ez már a semmittevés, aztán jön a The Enahit és a Woman Made of Rivers, de érkezik még Lil Frak a melegítővel, és pogózunk a Balkán VIP és 100 Sins jóvoltából. Jó rádiózást!
3: Semmittevés. Minden bűn kezdete.
4: Az egész humora ez mi? Dehoz, gyere! Humora ez az Dehoz.
3: Mit meg nem tesznek az emberek unalmukban?
4: De szépen mondott, haver.
3: Tanulnak, szeretkeznek, imádkoznak, házasodnak, dolgoznak unalomból. Még végül belehalnak az unalomba. Éj, ez az egész humora. Belehalnak az unalomba. Éj, ez az egész humora. Belehalnak az unalomba. Éj, és ez az egész humora.
4: That's it.

0: Ezt fontoskodóképpel csinálják. Maguk sem tudják miért. Mindenki, ez a sok hős, zseni, szent, bűnös, tanár és diák velejében nem más, mint Rafi-Rafi-Rafi-Rafi-Rafinált
1: Laplopó. Laplopó, Laplopó, Laplopó,
0: miért mond nekem kell így látnom? Miért nem tudok én is komolykodni, hasznos lenni? Dolgoznék, pénzt keresnék, hogy helyes és morális legyek. Hogy irigylem őket? Irigységemben legszívesebben jól?
2: Hát nem tudom, azok...
0: Belehalnak az unalomba. Ja. Unalomba.

woman. I'm a rebel. Human, another level. Fighter.

0: us. I'm a woman made of rivers.
1: Elnézést kérünk, de ez a felvétel elősegíti a jó ízlés kialakulását.
2: Vége. Nem megyek időre, hideg a szívem a melegítőben. Hideg a szívem a melegidőben. Dolgokat érez, de keveri őket. Repül a füstünk, istenek voltunk, azoknak tűntünk. Nem láttam semmit, a világbe szűkült. Jupiterről hoztam volna a gyűrűt. Hallod? Itt vagy még? Lehet, hogy ebben bíztam még. Nem foglalta senki helyedet el. Azóta írom a lemezemet. Azóta az élet meredekebb. Nem nagyon érzek már szeretetet. Nincs olyan CT, nincs olyan MR, meg nincs olyan röntgen, ami megmutatja, mennyire vagyok darabokra törve. Visszhangzik a fejemben, ahogy mondod, szedd magad össze. Kirázz a

Én meg csak állok, megtanulok boldog lenni nélküled. Yeah. Tovább állsz, én meg csak állok.

0: Fülpiszka. A tisztán hallás mindenkinek jár.
1: Búbek a Fülpiszkában, friss daluk forog már elsőként, ez az Amons, de jön még a Lucky és az Everything from Everyone is.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Ferenc János Ára vagyok, mert ki tudom mondani az R betűt. Szóval, fülpiszka. De apában nincs is R betű. Várjál csak! Fülpiszka a rádió műsor.
2: Megjelent a friss We Are Rockstar single, az All Night Long, ez szól most, aztán érkezik két korábbi kedvenc. Itt lesz a Sit and Wait és a Lift Me Up is.

0: Mióta a férjem készíti a Fülpiszka című műsort, én is jó zenét hallgatok. Ha akarok, ha nem.
1: Gyönyörű énekesnőkkel folytatjuk. Ő már Barkóczi Noémi, dala a Nagy Villanyok, aztán jön Szeder, és azt állítja, hogy szabadok leszünk. Az el...

0: 168 óra múlva újra megviszkáljuk.
1: Addig csinálja szépen mindenki magának.
2: Hölgyek, urak, már ennyi, illetve még egy fontos nyilas Reni dal. Most búcsúzom, de egy hét múlva majd újra jó magyar dalokat hozok, ahogy szoktam volt mondani, természetesen stílus függetlenül. Én Lőrinc Attila vagyok, indul a Festve vagy karcolva. Viszont hallásra!

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kellemes kora nyári idő lesz a hétvégén. Azbeszt szennyezés miatt két területet is lezárnak Szombathely térségében. Összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről szerdán sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Az első EU-ukrán kormányközi konferencia június 15-én lesz Luxemburgban. Napokon belül felszámolják az amerikai sertéspestis fertőzéssel érintett válai házi sertésállományt. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint az összes állatot megvizsgálják, tájékoztatott a Nébih elnöke. Nemes Imre elmondta, hogy az esetről értesítik a külföldi felvásárlókat, és hangsúlyozta, hogy a Magyarországon kapható sertéshús biztonságos. Péntektől Vas és Zala vármegyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Népik közölte, az ország többi részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkentéséhez, így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában. A Szent Anna település közelében egy erdei munkásra rontott rá egy barna medve. A 37 éves férfit válsérüléssel vitték kórházba. A Tátrai Nemzeti Park azt javasolja, hogy a környéken kirándulók a nehezen megközelíthető, összefüggő növényzettel borított erdei terepen különösen óvatosan közlekedjenek. Azbeszt szennyezés miatt két területet zár le a Gyésev Szombathely térségében. A vasúttársaság péntek reggeltől lezárja a Szombathely szőlős megállóhely melletti P plusz R parkolót, és arra kéri az ott parkolókat, hogy mielőbb hagyják el a területet. Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. A vasúttársaság vizsgálja, hogyan lehet a lehető leggyorsabban mentesíteni a szennyezett területeket. Többen megsérültek, amikor összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. A Los Angelesbe induló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A balesetben több földi dolgozó megsérült, a járatot üzemeltető Lufthansa vizsgálja a baleset okait.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is. Csak a déli és a keleti tájakon lehetnek futó záporok.
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Légyotra hív a Körmendi Várkert, ismét megnyílnak Magyarország legszebb történeti és gyűjteményes kertjei. Csak nem 30 helyszínen séták, szakmai előadások és különleges kertészeti programok várják az érdeklődőket. A Légy ott a kertben akcióhoz Körmend is csatlakozik a hétvégén.
2: Rendezvú a kertekben. Francia kezdeményezésre indult építési és közlekedési minisztériumnak a felkérésére. Veszünk mi is részt ebben a programban, amelynek idén a látvány a mottója. Ez az európai történeti kertekre fókuszál ez a program, és hát Körmend is jelentős magyarországi angol kert. Kettő sétáról, illetve egy kutatóprogramról van szó. Mi a szombati napot választottuk el, június 6-án lesznek Körmenden a programok.
1: Az idei rendezvény teljesen ingyenes, a sétákon előzetes regisztráció nélkül lehet részt venni szombaton, árult el Móricz Péter.
2: Az első program az 2 órakor kezdődik, ezt Szinetár Csaba tartja, és egy természetismereti sétáról van szó. Várkertnek az élővilágát mutatja be úgy a növényeket, mint az állatokat. A következő program az 3 órától a utaskeresés nyergy édességláda projekt, amely az előző heti gyereknaptól maradt el az esőzés miatt. És a harmadik szintén egy sétáról van szó, amelyet én fogok tartani kerttörténeti témában. Próbálom megismertetni a résztvevőket a Várkert történetével, a szobraival és az épületeivel, a vadászlakot is felkeressük a sét. A végén ez 4 órakor fog indulni.
1: 10 éves jubileumát ünnepli a Dr. Bohóc Szolgálat családi fesztivál Szombathelyen. Pogács Mónika információi következnek.
3: Egész napos családi fesztivállal ünnepli fennállásának 10. évfordulóját a Dr. Bohóc Mosoly Szolgálat Alapítvány Szombathely főterén a Dr. Bohóc Fesztivál 2026 elnevezésű rendezvényen színpadi előadások, koncertek, bohóc programok, kézműves foglalkozások és interaktív játékok várják az érdeklődőket szombaton reggel 10 órától este 9 óráig. A szervezők közleménye szerint az alapítvány Dr. Bohóc immár 10 éve látogatják rendszeresen a nyugat-magyarországi kórházak gyermekosztályait, hogy a beteg gyermekek, szüleik és az egészségügyi dolgozók mindennapjait vidámabbá tegyék. Az elmúlt évtizedben mintegy 1600 Dr. Bohóc vizitet valósítottak meg 4 város gyermekosztályain, és több mint 23 000 kis pácienshez jutottak el. A jubileumi rendezvény célja, hogy a családok együtt ünnepelhessék az alapítvány munkáját, és közben megismerkedhetnek a Bohóc doktorok tevékenységével, és támogathatják küldetésüket. A rendezvény teljes ideje alatt látogathatják lesz a Bohóc autó játékokkal és további meglepetésekkel. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak a Szombathelyi főtérre.
1: A mozgás éjszakájára várják az érdeklődőket. Előzetes regisztrációra bíztatják a szervezők azokat, akik részt vennének június 12-én pénteken a mozgás éjszakáján Körmenden, közölte a Dr. Batyás Satman László Múzeum. A rendezvényen számos sport és mozgásforma közül választhatnak az érdeklődők. A különleges hangulatról Voksán Virág gondoskodik, aki a Batyán Satman kastély klasszicista erkélyéről szolgáltatja a zenét a résztvevőknek. Élelmiszerosztás szervez a Szent Erzsébet plébánia Caritas csoportja szombaton a Körmendi plébánia közösségi házában. A segély szervezet tájékoztatása szerint az áruházi adományokból származó élelmiszereket 9 órától osztják ki a készlet erejéig. A szervezők arra kérik az érkezőket, hogy hozzanak magukkal táskát vagy szotyrot. A Caritas csoport közölte, az adományosztás célja a rászorulók támogatása és az élelmiszer pazarlás csökkentése. Mosváron a 40 éves városjubileumhoz kapcsolódva nyit ki a fürdő is a hétvégétől. A strand az általános iskolások úszás oktatásában is együttműködik az oktatási intézménnyel. Nyilatkozta Zágorhídi Cigány Ákos, a létesítményt működtető Városfejlesztési Nonprofit Kft. Ügyvezetője.
4: Idén június 5-én fogunk nyitani, ez két apropó miatt is éppen akkor van. Egyrészt akkor ünnepli a város a újra városra nyilvánításának 40. évfordulóját, éppen június 5-én, 6-án lesz egy ilyen nagyobb programsorozat, úgyhogy ehhez csatlakozunk mi is a nyitással. Másrészt pedig azért is fontos, hogy még utána 2 hetünk van az iskolából, és az általános iskolások az előző évekhez hasonlóan ebben az utolsó 2 hétben napi szinten le fognak járni úszásoktatás céljából, amit szintén nagyon fontosnak tartunk a jövő nemzedékek szempontjából. És ugyanez lesz majd ősszel is, az iskola első két hetében, hogyha az időjárás engedi, akkor ugyanúgy jönni fognak buszásoktatásra, és a tervek szerint szeptember 13 még leszünk vasárnapig nyitva.
1: Vasárnap éjfélig lehet még nevezni a Rádóczi Vágtára. Az Egyházas Rádóczi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület negyedik alkalommal hirdeti meg a Rádóczi Vágtát. A rendezvényt június 13-án tartják. A futóversenyre előzetes nevezéseket június 7-ig lehet leadni, nyilatkozta Kovácsné Bazsó Katalin elnök.
5: 3 évvel ezelőtt jött egy ilyen ötlet László Dóritól, aki a megálmodója ennek az egész vágtának, hogy csináljunk egy futóversenyt. És így kapta a Rádóczi Vágta nevet. A Fűr Lajos Művelődési Központ udvaráról indul az összes futam, és oda is érkezik vissza. Eddig 3 távban indítottuk. Volt egy ovis futam, egy sulis futam, illetve a Petőfi táv, és most bővítettük az idei

0: ezeket várjuk, meg a Petőfi táv, ami ugye 1823 méteres, ez ki van mérve, ez pontosan annyi. Ez a kettő, ami a legkelendőbb. Most viszont nagy örömünkre szolgál, hogy a félmaratont is most már hárman beneveztek rá, tehát az olyan néven, hogy Fűr Lajos futam.
1: Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára vármegyei versenyének a vasi szavazás eredményeként. A 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldog Batthyány László katolikus általános iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Ócsai Kis Zoltán általános iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek, közülük kerül ki a kategóriák országos fődíjasa, voksolni június 11-ig lehet a körmendi nomináltakra is. Vádat emeltek egy vasi férfi ellen, aki engedély nélkül vitte el ismerőse autóját. A vádirat szerint a férfi 2026 márciusában ismerőse autóját annak tudta és engedély nélkül elvitte, majd ittasan közlekedett vele a 88-as főúton. Az ügyészség pénzbüntetést szabnak irá és eltiltanák a vezetéstől is. Büntetőjogi felelősségéről a Sárvári járásbíróság dönt majd. Közel 50%-kal nőtt az európai tengerparti úti célokra irányuló foglalások száma 2026 nyarára a tavalyi évhez képest, miközben a tengeren túli utazások népszerűsége visszaesett, a repjegy.hu adatai szerint. A friss adataik szerint az idei szezon egyik legjelentősebb trendje, hogy a magyar utazók egyre nagyobb számban választják repülővel is azokat a mediterrán és adriai desztinációkat, amelyeket korábban jellemzően autóval közelítettek meg. A foglalások számának éves növekedése alapján három ország emelkedik ki, Albánia, Horvátország és Bulgária. A gyerekvédelemnek kommunikációra és szakmai együttműködésre kell épülnie, a jövő gyermekvédelmének a nyílt beszédre, a bizalomra és a szakmai együttműködésre kell épülnie, írta a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán egy nyílt levélre válaszolva. Kettei német Vilmos bejegyzésében megígérte, hogy a lehető leggyorsabban felállítanak egy olyan rendszert, amely képes érdemben dolgozni a gyerekekért. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy közben nem akarnak úgy tenni, mintha a megoldás egyetlen központi döntéssel megszülethetne. Javaslatcsomagot készített a kata újraszabályozására az MKIK. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elkészítette és elküldte a pénzügyminisztérium részére a kata lehetséges újraszabályozásával kapcsolatos szakmai vitaanyagát, közölte a kamara az MT-vel. A 22 oldalas dokumentum a közlemény szerint áttekinti a korábbi katarendszer tapasztalatait, bemutatja a főbb kockázatokat, valamint öt lehetséges szabályozási alternatívát vázol fel a döntéshozók számára. Széles körű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, a közös munka alapja egy átfogó Velencei tó törvény előkészítése lehet, amely megteremti ehhez a szükséges jogi kereteket, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László kiemelte, a helyzetet övező sok ellentmondó érdek komplex megoldást követel a tó hosszú távú ökológiai védelméért. Egyre komolyabb problémát jelentenek a túlhangos motorkerékpárok a szlovákiai Magas-Tátra egyes részein, ezért a helyi önkormányzat a hangszennyezés visszafogását célzó rendkívüli ellenőrzéseket tervez a nyáron, illetve törvényi megoldást is sürgetnek az ilyen járművek behajtásának korlátozására. A helyzettel kapcsolatban Magas-Tátra polgármestere arról tájékoztatott, hogy a nyári turisztikai szezon kezdetével a probléma tovább fokozódott, ezért úgy döntöttek, hogy az állapot megoldást igényel. Július végén rendezik meg ismét Washingtonban az elnök elleni merénylet kísérlet miatt április végén félbeszakadt eseményt, a fehérházi tudósítók vacsoráját, amire Donald Trump ismét meghívást kapott, közölte a szervező, a Fehérházi Tudósítók Egyesülete. Az újságírókat tömörítő szervezet elnöke hangsúlyozta, hogy a megismételt esemény szűkebb körül lesz, és jóval komolyabb biztonsági intézkedése kövezik majd. Veszprém 30. alkalommal nyerte meg a férfi kézilabda NB1-et, mivel 36-34-re győzött a Szeged otthonában a döntő második mérkőzésén. A két csapat 209 egymás elleni mérkőzésen 57 szegedi siker és 8 döntetlen mellett 144. alkalommal győzött Veszprém. A MotoGP mindenképpen szeretne a Hungaroringre jönni, de a magyaródi pálya jelenleg nem alkalmas motorversenyek rendezésére, mondta Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója. Hozzátette, a gyorsasági motoros világbajnokság hétvégén sorra kerülő Balatonfűkarái futamának keretében promóterként tárgyalni fognak a versenysorozat jogtulajdonosával a magyar nagydíj jövőjéről.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kellemes koranyári idő lesz a hétvégén. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét. Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét, írt a közösségi oldalán az államfő. Sulyog Tamás szerint a köztársasági elnök és más független alkotmányos intézmények vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő. A Velencei Bizottság munkatársai várhatóan Budapestre érkeznek, hogy a helyszínen tájékozódjanak. Sulyog Tamás múlt héten fordult az Európai Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez, miután Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel, majd kilátásba helyezte, hogy az alaptörvény módosításával váltanák le. Péntektől Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, az ország többi részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkentéséhez, így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Azbeszt szennyezés miatt két területet zár le a Gyéssev Szombathely térségében. A vasúttársaság péntek reggeltől lezárja a Szombathely szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, és arra kéri az ott parkolókat, hogy mielőbb hagyják el a területet. A Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót is. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. A túlzott beépítések és lebetonozások veszélyeire figyelmeztetnek hazai kutatók. A szakértők szerint Magyarországon naponta akár 13 futballpályányi terület kerül ki a természetes körforgásból, miközben 1990 óta csaknem 22%-kal csökkent a mezőgazdasági területek nagysága. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a burkolt felszínek fokozzák a hőhullámok hatását, rontják a víz megtartó képességet és növelik az asszályok, valamint mint a villámárvizek kockázatát. A kutatók a meglévő épületek jobb hasznosítását, a barnamezős fejlesztések előtérbe helyezését és a talajvédelmi szabályok szigorítását sürgetik. Többen megsérültek, amikor összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. A Los Angelesbe induló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A balesetben több földi dolgozó megsérült. A járatot üzemeltető Lufthansa vizsgálja a baleset okait.
0: Időjárás jelentés.
1: Pinteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes, koranyári idő lesz a hétvégén is.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8. Ráthangolva. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kellemes kora nyári idő lesz a hétvégén. Azbeszt szennyezés miatt két területet is lezárnak Szombathely térségében. Összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről szerdán sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Az első EU-ukrán kormányközi konferencia június 15-én lesz Luxemburgban. Napokon belül felszámolják az amerikai sertéspestis fertőzéssel érintett válai házi sertésállományt. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint az összes állatot megvizsgálják, tájékoztatott a Nébih elnöke. Nemes Imre elmondta, hogy az esetről értesítik a külföldi felvásárlókat, és hangsúlyozta, hogy a Magyarországon kapható sertéshús biztonságos. Péntektől Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Népik közölte, az ország többi részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkentéséhez, így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában. A Szent Anna település közelében egy erdei munkásra rontott rá egy barna medve. A 37 éves férfit válsérüléssel vitték kórházba. A Tátrai Nemzeti Park azt javasolja, hogy a környéken kirándulók a nehezen megközelíthető, összefüggő növényzettel borított erdei terepen különösen óvatosan közlekedjenek. Azbeszt szennyezés miatt két területet zár le a Gyéssev Szombathely térségében. A vasúttársaság péntek reggeltől lezárja a Szombathely szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, és arra kéri az ott parkolókat, hogy mielőbb hagyják el a területet. Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. A vasúttársaság vizsgálja, hogyan lehet a lehető leggyorsabban mentesíteni a szennyezett területeket. Többen megsérültek, amikor összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. A Los Angelesbe induló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A balesetben több földi dolgozó megsérült, a járatot üzemeltető Lufthansa vizsgálja a baleset okait.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is. Csak a déli és a keleti tájakon lehetnek futó záporok.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.